0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári.

0: amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédünk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva a 103,9 MHz-en.

0: a legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új vezetők az evangélikus iskolában, még lehet jelentkezni a szakirányú továbbképzésekre, hétfőn lezárják a 36-os főútat. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Császnák Orsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
2: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredményes munka értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
1: Meghosszabbították a határidőt, még péntekig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A 18 meghirdetett képzés között pedagógiai, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó szakok is szerepelnek. A jelentkezési lapokat a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani, részletek az nye.hu oldalon. Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező útak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyíregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak majd. És most néhány szó az időjárásról. Több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, de elszórt csapadékra legfeljebb a délutáni órákban számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyházán 29 fok lesz, éjjel 15 fokig hűl le a levegő. Szombatig még folytatódik a felmelegedés, akkor már a 32 fokot is elérhetjük, közben gyakran megélénkül a szél, és még előfordulhatnak záporok a folytatásban is. Vasárnap már egy kis enyhülés jöhet. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: felnőttem azon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetők az evangélikus iskolában, új táblák kerültek a Sarkantyú utcára, bővült az állatpark zebra csapata. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Császná Korsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
3: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredményes munka, értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
2: Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját a nyíregyházi Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium, a Honvéd Kadét programban résztvevő tanulók számára. A program célja, hogy a diákok a civil tanulmányaik mellett megismerjék a honvédelem alapjait, miközben a mindennapi életben is hasznos tudást szereznek, számolt be a nyíregyházi televízió. A képzés 3 egymásra épülő, de különböző intenzitású szinten érhető el az országban. A nyíregyházi Honvéd Kollégium a legmagasabb szinthez tartozik, amely mindössze 3 másik városban érhető el az országban, Debrecenben, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen. A programhoz idén több mint 40 új kadét csatlakozott Nyíregyházáról. Meghosszabbították a határidőt, még péntekig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A 18 meghirdetett képzés között pedagógiai, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó szakok is szerepelnek. A levelező munkarendben induló képzések a már diplomával rendelkező szakembereknek kínálnak lehetőséget új szakterület tanulására, meglévő tudásuk bővítésére vagy a munkájukban hasznosítható új kompetenciák elsajátítására. A jelentkezési lapokat a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani, részletek az nye.hu oldalon. Idén is ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsós általános iskolások Nyíregyházán. Csak nem 4000 kisdiák vehetett át korosztályának megfelelő tanszereket. Az önkormányzat 2014 óta biztosít ingyenes tanszercsomagot az alsó tagozatos tanulóknak. A támogatás nem szociális rászorultsághoz kötött, minden kisdiák jogosult rá, aki nyíregyházi székhelyű általános iskolába jár és állandó nyíregyházi lakóhellyel rendelkezik, olvasható a város honlapján. A füzetek és írószerek mellett rajzeszközök, vonalzók, ecsetek és egyéb az adott korosztály számára szükséges felszerelések kaptak helyet a csomagokban. Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. A Tanítsunk Magyarországért program keretében segíthetik a hallgatók a kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek. A kurzusról részletek az nye.hu oldalon érhetők el. Bielszkó Bialában jártak a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Munkatársai. Az elmúlt hétvégén helyi kulturális esemény keretében népszerűsítették városunk turisztikai kínálatát. A látogatók számára kóstolókat is tartottak, az érdeklődőket pogácsával, szilvás papuccsal és pálinkával is várták a turisztikai iroda munkatársai. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, egyre több lengyel vendég érkezik Nyíregyházára, és a lengyel vendégészakák száma is folyamatosan növekszik. A város turisztikai attrakciói különösen a nyári időszakban népszerűek. Új kereszttáblák kerültek ki a Sarkantyú utcára. A Kossuth és Dózsa-György utca közötti szakaszon mindkét irányból 30 km/órás sebességkorlátozás lépett életbe, írja a nyíregyháza.hu. Az arra közlekedőket arra kérik, hogy ne megszokásból vezessenek és tartsák be a szabályokat. Tisztújító közgyűlést tartott az Örökösföld Újváros Polgárőr Egyesület. A tagság egyhangú döntéssel ismét bizalmat szavazott Dajka Zsolt elnöknek, így továbbra is ő vezeti az egyesületet, számol be a megyei szövetség. A közgyűlésen a résztvevők az elmúlt időszak eredményeit is értékelték, és szó esett a jövőbeni tervekről és a toborzás fontosságáról is. A program végén elismeréseket is átadtak. Gyökereinktől a jövő felé ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba a rendezvénynek a Sóstói Múzeum falu ad otthont szeptember 11-én. Több oldalról közelítik meg a témát, a hagyományőrzéstől és a helyi termelőktől egészen a vállalkozások számára fontos jogi és üzleti kérdésekig több dolog is szóba kerül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete közösségi oldalán. Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező utak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyíregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak majd. Elbontják a Tiszalóc közelében található, használaton kívüli közúti felüljárót. A munkálatokat szeptember 8-áig Vágányzár mellett végzik, ami miatt módosul egyes vonatok közlekedése Miskolc és Nyíregyháza között is. A Nyírség Intercity a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között a Vágányzár ideje alatt is közlekedik, ellenben a Budapest 60 Miskolc fővonalon változások várhatók. Miskolc és Szerencs között közvetlen MÁV buszok közlekednek, Szerencsről személyvonatok indulnak Nyíregyházára. A Füzesabony és Nyíregyháza között közlekedő vonatoknál időbeli változásokra is lehet készülni. A részletek a MÁV csoport honlapján érhetők el. Épp hogy nagykorú, és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján, köztük a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
0: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
2: Új taggal bővült a Nyíregyházi Állatpark Alföldi Zebra csapata. Egy kis csődör látott napvilágot az Afrika panorámában. A párnapos zebra csikó születése után hamar lábra állt, és egyre magabiztosabban követi édesanyját, írja az Állatpark a közösségi oldalán. Kitérnek arra is, hogy az újszülött zebra csikók fejlődése szempontjából rendkívül fontos, hogy az első időszakban elsősorban anyatejjel táplálkoznak, később fokozatosan megkezdik a szálas takarmány fogyasztását is. A kis csődör könnyen megkülönböztethető a felnőtt állatoktól, hiszen apró testéhez egyelőre aránytalanul hosszúnak tűnő végtagok társulnak, és a szőrzete is más még. A Nyíregyházi Állatparkban a látogatók több különböző zebrával is találkozhatnak. Az Afrika élővilágát bemutató kifutórendszerben alföldi zebrák és a tarzanösvényén grévi zebrák is élnek. És most néhány szó az időjárásról. Több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, de elszórt csapadékra legfeljebb a délutáni órákban számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyházán 29 fok lesz, éjjel 15 fokig hűl le a levegő. Szombatig még folytatódik a felmelegedés, akkor már a 32 fokot is elérhetjük, közben gyakran megélénkül a szél, és még előfordulhatnak záporok a folytatásban is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Jó reggelt, itt a csütörtök, szeptember 3-a, na kérem szépen, most már hivatalosan is benne vagyunk, eléggé a szeptemberben. Az iskola elkezdődött, a gyerekek megkapták az első házi feladatokat, a szülők pedig lassan rájönnek, hogy az új órarendet nem elég egyszer megnézni, azt meg is kell jegyezni, hát akkor így indul a csütörtök. Hildákat köszöntünk a mai napon, és azért velük óvatosan, ugyanis a nevük jelentése a harc szóhoz kapcsolódik, így a jelentését gyakran harcos nőként adják meg. Ha pedig ma született, akkor egy napon született Ferdinand Porsche-val, ugye német autókészítővel, hozzákötődik a Porsche és a Volkswagen. Görbe Nóra színésznő is ma született, mint ahogy Charlie Sheen színész, és létrejött a mai napon San Marino, a legrégebbi ma is fennálló köztársaság, és hogyha valaki egyszer ellátogat oda, akkor elmondhatja, hogy jártam egy olyan országban, ahol egy nap alatt szinte az egészet be lehet járni. Indul a csütörtök, ma is a Best FM-en. Ez a Best reggel, jó reggelt kívánok, szép napot, én Simon Norbert vagyok.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: És milyen időjárásra számíthatunk? Már is mondom, ma egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki egy-egy kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar, és napközben 28 fok köré melegszik majd a levegő hőmérséklete nálunk Nyíregyházán. Pénteken pedig fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék továbbra sem várható, délután egyre több felé kisüt majd a nap hosszabb időre, és melegszik a levegő, pénteken már 30 fok lesz, és itt a hétvége első napja. Szombaton kezdetben sok napsütés lesz még, majd pedig délután észak-észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen ugyanis marad a csapadékmentes idő. A nyugati szél az egyre több felé majd észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell majd számítani erős, néhol akár viharos széllökésekre is. A front előtt még szombaton 32 fok várható majd

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Visszaültek az iskolapadba a honvéd kadétok, új táblák kerültek a Sarkantyú utcára, szombaton ismét retro véradás. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, következnek a részletek. Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját a nyíregyházi Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium. A honvéd

0: A Kossuth és Dózsa-György utca közötti szakaszon mindkét irányból 30 km/órás sebességkorlátozás lépett életbe, írja a nyíregyháza.hu. Az arra közlekedőket arra kérik, hogy ne megszokásból vezessenek és tartsák be a szabályokat. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján, köztük a nyíregyházi területi vérellátó intézetben várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az országos vérellátó szolgálat főigazgatója.
1: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
0: Meghosszabbították a határidőt, még péntekig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A 18 meghirdetett képzés között pedagógiai, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó szakok is szerepelnek. A jelentkezési lapokat a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani, részletek az nye.hu oldalon. Több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, de elszórt csapadékra legfeljebb a délutáni órákban számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyházán 29 fok lesz, éjjel 15 fokig hűl le a levegő. Szombatig még folytatódik a felmelegedés, akkor már a 32 fokot is elérhetjük, közben gyakran megélénkül a szél, és még előfordulhatnak záporok a folytatásban is. Vasárnap már egy kis enyhülés jöhet. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Friss hírek az utakról, új sebességkorlátozó táblákat tettek ki a Sarkantyú utca egy szakaszán, egészen pontosan a Sarkantyú utcán, a Kossuth és a Dózsa-György utca közötti szakaszon, itt most már 30 km/h korlátozás van, és festenek az Incédi soron, a balra kanyarodó sávot festik, mintegy 100 méteres szakasz zártak le, ezzel mindenképpen számoljanak, na meg azzal, hogy szeptember 7-én teljesen lezárják a 38-as főút egy szakaszát, közel egy hónapig kerülni kell az autósoknak a Valent autó és a Salamon-Bokori út közötti szakaszon, és szombaton pedig Lego játékváros, éppen ezért lesznek lezárások. A Dózsa-György utca és a Kossuth tér rendezvénnyel érintett szakaszai teljes egészben le fogják majd zárni, a Hősök tere, a Jókai tér és a Szabadság tér térségében, a Korzó bevásárlóközpont mögötti, de rendezvénnyel érintett területet a Nagy Imre tér irányából is teljesen lezárják majd, illetve a Szabadság tér Nagy Imre tér sarkán, a NAV épületének környezetében a Szabadság téri parkoló végén szintén teljes zárás lesz majd. Ezt érdemes majd a szombati közlekedésbe bekalkulálni. Balesetmentes napkezdés is csütörtökön, ez a Best

0: Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Jók a zenék,
2: jók a zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Egyszer majd úgyis hazat találsz. Egyszer majd úgyis hazat találsz.
4: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Jó reggelt, itt a csütörtöki napkezdés, szeptember 3-át indítjuk el. Ez a Belső reggel, én Simon Norbert vagyok. A nap elindul, amikor is a gyerek már tudja, hogy melyik terembe kell menni, melyik tanárnál kell elővenni a füzetet, ki ül előtte, ki ül mögötte. Hát a szülő pedig lassan kezdik megtanulni az új rutint. Reggeli, iskola, munka, délutáni különóra, edzés, bevásárlás, házi feladat, vacsora, és valamikor este 10 óra körül a holnapra mit kell bepakolni kérdés jön, és ilyenkor jön az a bizonyos család csúcs technológia is, a hűtőre mágnessel felrakott órarend. Hát ilyen környezetben indítjuk a csütörtöki napot, no meg hát köszöntjük a Hildákat, és egy abszolút kellemes időjárásra készülünk ma fel. Napos felhős időben lesz ma részünk, országos csapadék sajnos továbbra sem várható, és a következő napokban sem. Esetleg egy-egy vicces zápor talán kialakulhat, de sem biztos, és napközben pedig a kellemes 28 fok vár minket majd a délutáni órákban itt Nyíregyházán, no meg mindjárt a frissek, pontban 7-kor.

0: A legfrissebbek az utakról most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Sűrű forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjai. Forgalmi torlódás a belvárosban, a főutak mentén és a piacok környékén várható. Több nyíregyházi helyszínen dolgoznak a nyírták főmunkatársai, többek között a Bethlen Gábor, Rákóczi, Toldi utcákon. A munkálatok a gyalogos és gépjármű forgalmat is érinti. Jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú a haladás a Vasvári Pál utcán, csak úgy, mint Nyíregyháza Nagykáló között. Az erre közlekedők hosszabb menetidővel számoljanak. Körültekintően óvatosan vezessenek, különösen az iskolák, óvodák, gyalogátkelő helyek közelében. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsósok. Lengyelországban népszerűsítették Nyíregyházát, bővült az állatpark zebra csapata. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Idén is ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsós általános iskolások Nyíregyházán. Csaknem 4000 kisdiák vehetett át korosztályának megfelelő tanszereket. Az önkormányzat 2014 óta biztosít ingyenes tanszercsomagot az alsó tagozatos tanulóknak. A támogatás nem szociális rászorultsághoz kötött, minden kisdiák jogosult rá, aki nyíregyházi székhelyű általános iskolába jár és állandó nyíregyházi lakóhellyel rendelkezik, olvasható a város honlapján. A füzetek és írószerek mellett rajzeszközök, vonalzók, ecsetek és egyéb az adott korosztály számára szükséges felszerelések kaptak helyet a csomagokban. Bielszkó Bialában jártak a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Munkatársai. Az elmúlt hétvégén helyi kulturális esemény keretében népszerűsítették városunk turisztikai kínálatát. A látogatók számára kóstolókat is tartottak, az érdeklődőket pogácsával, szilvás papuccsal és pálinkával is várták a turisztikai iroda munkatársai. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, egyre több lengyel vendég érkezik Nyíregyházára, és a lengyel vendég éjszakák száma is folyamatosan növekszik. A város turisztikai attrakciói különösen a nyári időszakban népszerűek. Tisztújító közgyűlést tartott az Örökösföld Újváros Polgárőr Egyesület. A tagság egyhangú döntéssel ismét bizalmat szavazott Dajka Zsolt elnöknek, így továbbra is ő vezeti az egyesületet, számol be a megyei szövetség. A közgyűlésen a résztvevők az elmúlt időszak eredményeit is értékelték, és szó esett a jövőbeni tervekről és a toborzás fontosságáról is. A program végén elismeréseket is átadtak. Új taggal bővült a Nyíregyházi Állatpark alföldi zebra csapata. Egy kis csődör látott napvilágot az Afrika panorámában. A párnapos zebra csikó születése után hamar lábra állt, és egyre magabiztosabban követi édesanyját, írja az Állatpark a közösségi oldalán. A Nyíregyházi Állatparkban a látogatók több különböző zebrával is találkozhatnak. Az afrikai élővilágát bemutató kifutórendszerben alföldi zebrák és a Tarzan ösvényén grévi zebrák is élnek. Több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, de elszórt csapadékra legfeljebb a délutáni órákban számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyházán 29 fok lesz, éjjel 15 fokig hűl le a levegő. Szombatig még folytatódik a felmelegedés, akkor már a 32 fokot is elérhetjük, közben gyakran megélénkül a szél, és még előfordulhatnak záporok a folytatásban is. Vasárnap már egy kis enyhülés jöhet. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

Amennyiben kicsit még kétségeink vannak a csütörtöki nappal kapcsolatosan a maival, akkor dobom hozzá itt a Best Reggelben a mentővet, jön a horoszkóp, mi legyen ma a kis tiltott örömöd. Izgalmasan hangzik. Na menjünk sorba, kosok, halassz el valamit, igen, szándékosan. Egy apró feladat ugyanis kibírja holnapig, ha cserébe ma jut egy kis időd valamire, amire tényleg kedved van. Bikák, jöhet a második adag. Ha ma meglátsz valami finomat, amit igazán kívánsz, ne feltétlenül a józan ész nyerjen, néha a desszertnek is kell egy ráadás. Ikrek, te pedig nyugodtan leskerülj egy kicsit, nem pletykára gondolunk. Nézz utána annak a témának, embernek vagy pedig történetnek, ami régóta piszkálja a fantáziádat. Rák, ha teheted, egyszerűen maradj otthon. Ha ma semmi kedved elindulni, akkor ne erőltesd. Egy kényelmes este, kedvenc ételeddel, nyugodt környezet, ez most tökéletes program. Oroszlánok, kényeztes magad, egy új ruha, kozmetikum, parfüm vagy valami apróság. Szüzek, hagyd ott a rendetlenséget. Ha valami nincs tökéletesen a helyén, így a reggeli órákban, hát akkor maradjon úgy, ahogy van, ma nem kell minden párnának pontosan állnia. Mérleg, te pedig válaszd a szépet, a praktikus helyet. Ma nyugodtan dönts valami mellett azért, mert hogy egyszerűen tetszik. Nem kell minden választás mögött hasznosságot keresni. Skorpiók, tartsd meg magadnak a titkodat. Nem kell mindent mindenkivel megosztani. Egy apró személyes terv, vagy pedig gondolat, most sokkal izgalmasabb, ha egyelőre csak a tiéd. Nyilasok, ha teheted, akkor térd le az útról, menj másfelé, mint ahogy szoktál, egy spontán kitérő, egy új hely, rögtönzött program, ma könnyen érdekesebbnek bizonyulhat, mint az eredeti terved. Bakok, meredek, de próbáld ki, hogy ma nem csinálsz semmit. Legalább egy rövid ideig. Tedd le a teendőlistát, ne keress új feladatot és élvezd, hogy néha egyszerűen csak létezni is elég. Vízöntők, válasz valami furcsát. Ma kifejezetten jó ötlet lehet az, amire más azt mondaná, hogy te ezt most komolyan? Ha neked tetszik, akkor már meg is van a válasz. És a halak, álmodozz a munkaidőben is, amúgy is szeretsz álmodozni, egy kis kalandozás, most nem időpazarlás, hagyd teret a fantáziának, lehet, hogy éppen ott bukkan fel egy inspiráló gondolat. Ez az Itiner a csütörtöki naphoz a Best FM-től. Indul szeptember 3-a, jó reggel!

0: Jó reggelt, itt a csütörtök reggel és kezdésként csapjunk egy kört a városban, Nyíregyházán nézzük, hogy mi újság. Például forgalom és sebességkorlátozással kell számolni a Legyező utcán, ahol a 31 szám előtt egy útburkolati hiba helyreállítását végzik jelenleg a kollégák, és mint egy 50 méteres szakaszon az egyik forgalmi sávot le is zárták, sőt, még 30 km/h sebességkorlátozás és útszűkület is érvényben van. Faápolási, fakivágási munkálatok is lesznek ma a Gádor Béla utcán, a munkálatok idejére pedig forgalomkorlátozásokra is kell számítani. Na meg figyeljenek majd itt a parkolással, és eltörte egy ivóvízcső az Orosi úton. A szolgáltatásban már nincs kimaradás, viszont a kerékpár és a gyalogos forgalom érintett továbbra is a 41-es főútra párhuzamos szakaszon, és kalapálni is fognak rövidesen, ha az áramlás környékén lakik, akkor előre szólok, hogy éjszakai vasúti munkák lesznek majd szeptemberben, és Nyíregyházán az áramlás környékén szeptember 14-től 18-áig lehet majd arra számítani, hogy nehezebb éjszakák lesznek, mert kalapálják majd a sineket, és mindenféle felújítási esti munkálatok lesznek majd a környéken, az állomás környékén. Legyenek ma is szemfülesek, írják meg, hogy mi újság van csütörtök reggel Nyíregyházán. Van extra torlódás, például, hogy indult a nap, sima-e minden, vagy vannak fennakadások? bestfmnyiregyháza.hu, kiváló erre. Az üzenőfal, további nyíregyházi hírek pedig 7:30-kor.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

Jó reggelt, a csütörtöki nap is a best reggellel indul, én Simon Norbert vagyok, 28 fok várható ma Nyíregyházán. Szeptember 3-a van, jól látjuk a dátumot, épp hogy véget ért a nyár, épp hogy kezdünk belerászódni itt a őszi időszakba, az iskola kezdésbe. És a megváltozott reggeli rutinba, szóval azt gondolná az ember, hogy még kicsit nyár van, erre pedig a következő hír van előttem, díszítse az önfája a Kossuth teret. Már keresik Nyíregyház a karácsonyfáját, tehát egy dolog biztos, hogy késésben azért csak nem vagyunk. Minden esetre olyan jelentkezőket várnak innentől kezdve, akiknek udvarán legalább 10-12 méteres magas, formás fenyőfa áll, amelyet szívesen felajánlanának a város számára. A fa szakszerű kivágásáról ebben az évben is, és a biztonságos elszállításról a Nyír VV gondoskodik, és ráadásul még határidő is van. Október 15-ig lehet jelentkezni a Nyír VV-nél, ha szeretné azt, hogy az ön fenyőfája legyen a 2026-os karácsonyfája itt Nyíregyházán. Hát, apa, ez is elkezdődött. Mindjárt további hírek, frissek, ugye fél nyolckor itt a Best Reggelben. Addig is Will Smith!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetők az evangélikus iskolában, még lehet jelentkezni a szakirányú továbbképzésekre, hétfőn lezárják a 36-os főutat. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Cseszná Korsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
3: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredményes munka, értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
2: Meghosszabbították a határidőt, még péntekig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A 18 meghirdetett képzés között pedagógiai, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó szakok is szerepelnek. A jelentkezési lapokat a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani, részletek az enyhe.hu oldalon. Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező utak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyíregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Róka-Bokori úton járnak majd. És most néhány szó az időjárásról. Több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, de elszórt csapadékra legfeljebb a délutáni órákban számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyházán 29 fok lesz, éjjel 15 fokig hűl le a levegő. Szombatig még folytatódik a felmelegedés, akkor már a 32 fokot is elérhetjük, közben gyakran megélénkül a szél, és még előfordulhatnak záporok a folytatásban is. Vasárnap már egy kis enyhülés jöhet. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Egyeztessük óráinkat, 6 percre járunk, most már 7:30 után szépen lassan meg kell majd érkezni a suliba, ugye meg az oviba, nem sokára már becsengetnek. A témához kapcsolódik, hogy van egy mozgalom, nem tudom, hogy hallottak-e már róla, ez a kapcsolj ki mozgalom. Most ennek az alapítója arról számolt be a Facebookon, hogy a Gödi Búzaszem iskola 4 éve minden tavasszal megvizsgálja a leendő elsősöknél, hogy fennmaradtak-e bizonyos csecsemőkori reflexek, és ebből következtetnek a gyerekek idegrendszeri érettségére. És a felmérés követően a családok napi 10-20 perces gyakorlatsort kapnak, amelyet otthon végeznek el a gyerekekkel, és a vizsgálatot szeptemberben, majd pedig a tanév következő tavaszán is megismétlik, és így a változásokat nyomon tudják követni, és a következő adatokkal számoltak most ugye itt a Gödi iskolával kapcsolatosan. A közzétett adatok szerint az elsősök idegrendszeri érettsége 2023-ban 43 volt, 2024-ben 46, 2025-ben 49%-ot ért el, és 2026-ban pedig már 59%-kal kezdtek. És bizony a javulás azt mutatja, hogy a digitális eszközök korlátozása akkor lehet a legeredményesebb, hogyha az iskola és a családok azonos szabályokat követnek. Mert igenis, ezek a számok is mutatják azt, hogyha korlátozva vannak a digitális eszközök, bizony az elsősök idegrendszere jóval stabilabbnak bizonyul. Ez a kapcsolj ki mozgalom pedig ősszel országos iskolai akkreditációs programot fog indítani, és a csatlakozó intézményeknek bemutatják majd a Búzaszem családokat is bevonó, a képernyő használat visszaszorítására épülő mintaprogramját, és segítséget nyújtanak annak helyi bevezetéséhez. Nem kizárt, hogy akár itt Nyíregyházán is találkozunk majd ezzel a kapcsolj ki programmal. Minden esetre a rádiót ne kapcsolják ki, mert ezt nem kell nézni, ezt elég hallgatni, ez a Best reggel. Benne pedig a New Level Empire.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Sűrű forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjai. Forgalmi torlódás a belvárosban, a főutak mentén és a piacok környékén várható. Több nyíregyházi helyszínen dolgoznak a nyírtáv főmunkatársai, többek között a Bethlen Gábor, Rákóczi, Toldi utcákon. A munkálatok a gyalogos és gépjármű forgalmat is érinti. Jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú a haladás a Vasvári Pál utcán, csak úgy, mint Nyíregyháza Nagykállók között. Az erre közlekedők hosszabb menetidővel számoljanak. Körültekintően óvatosan vezessenek, különösen az iskolák, óvodák, gyalogátkelő helyek közelében. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: A nyíregyháziak!
3: A nyíregyháziak!
2: A jó zenéket szeretik!
3: A jó zenéket szeretik!
2: Imádják a legjobbakat!
3: Imádják a legjobbakat!

Jó reggelt, az iskola óvoda szezon harmadik napja indul a maival, a csütörtökivel, és hát lássuk be, hogy ezzel együtt szépen lassan indul egy újabb szezon, és mondjuk ki, becsületes neve az, hogy takony szezon. Alig kezdődött el az óvoda, már is folyik az óra a gyereknek, köhög, belázasodik, aztán pedig mire végre meggyógyulnak, kezdődik minden előről, ugye, hogy ismerős, ha nem, akkor majd ismerős lesz. És sok családban az első közösségi ősz az pontosan így néz ki. A gyakori fertőzések viszont önmagukban még nem azt jelentik, hogy a gyerek immunrendszere gyenge, és nem kell egyből immunerősítő szirupokkal telepumpálni, de adódik akkor a kérdés, hogy mennyi a normális? Mennyi betegség számít normálisnak? És meglepően sok. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia szerint a kisgyerekeknél, különösen közösségbe járóknál évente 6-8 megfázás az teljesen megszokott, tök normális. Az első közösségi évben pedig ennél is több fertőzés is előfordulhat. Egyes gyerekek akár 8-12 náthával is számolhatnak, szóval jóval többel, mint akik otthon vannak és kevés gyerekkel találkoznak. Végre látunk most már egy adatot, egy számot, hogy mi számít normálisnak. Évente 6-8 megfázás teljesen normális. Aztán, hogy ki mikor kezdi? Na ez egy jó kérdés. Mi viszont tudjuk, hogy mikor jönnek a frissek, ugye mindig óra egészkor, pontosan 8-kor készülünk itt a Nyíregyházi hírekkel. A csütörtöki beszélgetésben is. Jó reggelt, szép napot!

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norberttel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék.
1: És a legjobb zenék.
0: Csak a Best FM-en.
2: Tegnap

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak.
2: Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
1: Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266.
2: www.kineszil.hu.
1: Kineszil.hu.
3: Szeptember 11-12-13.
4: Csempei és kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálspa, jacuzzi, rócsó, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
3: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
4: Neked is ott a helyed.
5: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
6: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
5: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
6: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
5: Nyírkem, az egészséges kert titka.
7: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
8: Hát a 80-as maratonra.
7: 80 kilométer?
8: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
9: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
10: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Visszaültek az iskolapadba a honvéd kadétok, új táblák kerültek a Sarkantyú utcára, szombaton ismét retró véradás. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, következnek a részletek. Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját a nyíregyházi Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium a honvéd kadét programban résztvevő tanulók számára. A program célja, hogy a diákok a civil tanulmányaik mellett megismerjék a honvédelem alapjait, miközben a mindennapi életben is hasznos tudást szereznek, számol be a nyíregyházi televízió. A képzés 3 egymásra épülő, de különböző intenzitású szinten érhető el az országban. A nyíregyházi honvéd kollégium a legmagasabb szinthez tartozik, amely mindössze 3 másik városban érhető el az országban, Debrecenben, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen. A programhoz idén több mint 40 új kadét csatlakozott Nyíregyházáról. Új kereszttáblák kerültek ki a Sarkantyú utcára. A Kossuth és Dózsa-György utca közötti szakaszon mindkét irányból 30 km/h sebességkorlátozás lépett életbe, írja a nyíregyháza.hu. Az arra közlekedőket arra kérik, hogy ne megszokásból vezessenek és tartsák be a szabályokat. Épp hogy nagykorú, és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján, köztük a nyíregyházi területi vérellátó intézetben várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az országos vérellátó szolgálat főigazgatója.
12: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
11: Meghosszabbították a határidőt, még péntekig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A 18 meghirdetett képzés között pedagógiai, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó szakok is szerepelnek. A jelentkezési lapokat a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani, részletek az enyhe.hu oldalon. Több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, de elszórt csapadékra legfeljebb a délutáni órákban számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyházán 29 fok lesz, éjjel 15 fokig hűl le a levegő. Szombatig még folytatódik a felmelegedés, akkor már a 32 fokot is elérhetjük, közben gyakran megélénkül a szél, és még előfordulhatnak záporok a folytatásban is. Vasárnap már egy kis enyhülés jöhet. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Most pedig

8 perccel 8 óra után pedig ma reggel is így csütörtökön elindult a klasszikus munkaidő. Szóval jó munkát, sikeres napot kívánok, kivéve, hogyha rendőr, és ráadásul még születésnapja is van. Ugyanis minden rendőr kap egy szabadnapot a születésnapja után. A plusz szabadnapot a rendőri munka és szolgálat megbecsülésével indokolták. Minden rendőr kollégának jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től. Ezt jelentette be az Országos Rendőr Főkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán, és ráadásul a szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan ezt figyelembe veszik, és amennyiben a születésnap pihenőnapra vagy pedig munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálat mentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Ez szerintem nagyon sok irodában és munkahelyen be lehetne vezetni, hát ha a cégvezetők ezen elgondolkodnak. Minden esetre, hogyha ma született, akkor például egy napon született Charlie Sheennel, vagy pedig Görbe Nórával. Boldog születésnapot kívánok, Best FM! Ez itt a csütörtök reggel, ez itt az, ez találtámasztja az Animal Cannibals is.

0: Csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: elindult a csütörtök, jó munkát mindenkinek, már rövidesen 8:30. Hogy telt a nyaralás, ilyenkor azért jó visszaemlékezni, ugye? És adódik a kérdés, hogy vajon hagyott-e néhány napot a nyaralás vége és a munkakezdés előtt, mert ha nem, akkor könnyen előfordulhat, hogy önnek volt nyaralás utáni depressziója. Igen, ez létezik. Jó hír legalább, hogy ez a jelenség általában átmeneti. Sokan úgy gondolják, hogy egy jól sikerült vakáció után feltöltődve, energikusan, motiváltan térnek majd vissza a céghez. A valóság pedig gyakran egészen másképpen alakul. A nyaralás utáni depresszió kifejezés azt a kellemetlen érzelmi állapotot írja le, amely a szabadság végét követően jelentkezhet. Bár amúgy ez nem számít hivatalosan elismert mentális egészségügyi diagnózisnak, a szakemberek szerint valós jelenségről van szó, szóval létezik, amely átmenetileg befolyásolhatja a hangulatot és a mindennapi teljesítményt. És a jelenség ennek a depressziónak, a nyaralás utáni depressziónak egyik leggyakoribb oka, hogy a szabadság idején jelentősen csökken a stressz szint, ami alapvetően nem baj, viszont visszatéréskor ezek újra teljes erővel jelentkezhetnek, elég hirtelen. És azt javasolják itt a pszichológusok ezzel kapcsolatosan, hogy annyit kell csak tenni, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig nyaralni, majd pedig másnap azonnal visszaülni a munkaasztalhoz. A fokozatos átállás segíti a szervezetet és a pszichét is, ha ezt eddig nem így csinálta, a jövőben érdemes észben tartani, hogy ne egyből a nyaralásból a munkaasztalhoz essünk be és a munkafeladatokhoz, hanem hagyjunk a kettő között legalább egy-két napot. Egy dolog biztos, arra nem panaszkodhattunk 2026 nyarán, hogy nem kaptunk volna elég napfényt, mert hogy elég forró nyarunk volt, de hogy mikor, milyen és mennyi napfényre van szükségünk, ez derül ki a Csak 10 perc rovatban Dr. Móri Gyulával és Szakács Tibivel 8:30-kor a Besten.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Mi változott meg az elmúlt 30 évben, biztosan az otthonainkban hangzott el a tegnapi Csak 10 perc rovatban. Ez a megállapítás és ez a mondat. Dr. Móri Gyulát köszöntöm, meg a hallgatókat is. Szia, doktor úr!
3: Szervusz!
2: Tegnap megoldásokat ígértem. Nagyon jó mindig az a mondat.
3: Én is kíváncsi leszek.
2: Igen, mert jó az a mondat, hogy hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu-n keresztül. Régebben beszéltünk arról, amikor életmóddal kapcsolatos információs adások voltak, hogy milyen szuper hatással van az emberekre mondjuk egy sólámpa. És most ezt nem reklámnak vegyék, csak hogy időközben én azért beszélgettem emberekkel, és vannak olyanok, akik ezt használják, és tök jó pozitív tapasztalataik vannak. Ez nem tud hasonló hatást nyújtani? Ugye, hogyha nézzük, ugye két olyan ciklus van, ugye a lefekvés előtti időszak, mondjuk egy ilyen egy óra, akkor, amikor mondjuk nem kékfényre, hanem ilyen típusú, ilyen pirosas, narancssárgás fényre fogunk csukálni.
3: Igen.
2: És ha be tudod állítani, mert csak egy nagyon egyszerű időzítő kell hozzá, azt mondod, hogy te reggel 6 órakor ébredsz, akkor 5:50-kor ez úgy kapcsolódik a szobádba, és akkor ilyen pirosas, narancssárgás fényre ébredsz. És akkor
3: de az kell neked reggel? Nem.
2: Reggel napfény kéne. Csak nincs télen napfény.
3: Na hát, akkor ezekről is beszélünk, de tegnap én lakásom, te lakásod, kinek a lakását szidjuk le szempontjából, kicsit elkalandoztunk, és nem tudtam bemutatni egy nagyon fontos kutatást, amit most szeretnék bemutatni, és aztán utána menjünk vele ebbe a mesterséges fény témába, mert szerintem nagyon jó, és nagyon-nagyon fontos, és rengeteg megoldást is kell mondanunk. De először mindenkinek most fel kell nyitni a szemét. És mindig azt mondod, hogy mert én, de te már nem tudsz meglepődni semmi. Azt gondolom, hogy most megfogsz, megint csak megfogsz. Én is meglepődtem, Tibi. Tehát, és azt bízom benne, hogy mindenki meglepődik. Na menjünk is bele. Ha a naptárban megjelölöd, hogy mennyi halálozás volt egy adott városban, országban, nagyobb területen, és az mikor volt, mikor történt, és nézed azt, hogy miben haltak meg az emberek, szívbetegségben, légzőszervi betegségben, vese problémában, vagy tüdőgyulladásban. Tehát itt azért lényeges ez, amit most mondok, mert fertőző és nem fertőző betegségeket is be kell venni ebbe a megfigyelésbe. És egy elképesztően furcsa, vagy most már így nem furcsa, de egy elképesztően jellemző képet fogsz kapni. Képzeld el, hogy a területeken egyforma az adott időszakokat összehasonlítva egyetlen időszakban van a halálozási maximum.
2: Hát gondolom a sötét szürke téli.
3: Így van, pontosan ez. Mindig körülbelül egy hónappal van az adott területen minimális fényt biztosító nap vagy időszak után. Tehát a legrövidebb nappal után. Ez nálunk egy ilyen december-január. Itt van a legtöbb influenza halálozás, a legtöbb szívinfarktus, a legtöbb bármilyen okból kialakuló halálozás.
2: De ennek lehetnek lelki okai is. Ott van,
3: jaj,
2: karácsony.
3: Tudtam, annyira tudtam.
2: Igen, egyedül
3: ez
2: vagyok.
3: Pontosan ezt
2: a család mellettem.
3: Ezt mutatta be, sajnálom, vagy szerencsére, ezt mutatta be a tanulmány is, hogy hallottaknak, hogy Halloween, karácsony, volt ott minden, hogy a fertőző betegségek azért, mert karácsonykor összejönnek, találkoznak, stb.
2: Csak a sérülékenyebb a lelkünk ilyenkor.
3: Így van, ez igen. Igaz. Na, hát akkor ez egy magasság. Na, oké, mert hogy nézzük meg Ausztráliát.
2: Ott is? Hát ott pedig hát pont
3: az
2: akkor
3: a déli félteke.
2: Igen.
3: Az a déli fél. Ha neked lenne igazad, és karácsony is egyedül van, és stb.
2: Akkor,
3: és,
2: ja, akkor igazad ott, van, akkor,
3: ott
2: akkor,
3: is
2: akkor is egyedül
3: lenne. Uh-huh. Igen, ott, de ugye akkor ott is decemberben lenne. Ez a, de ott a legkevesebb halálozás van decemberben és januárban, és a legtöbb halálozás június.

0: júniusban.
1: Na így már igazad van akkor. Igen.
0: Ugye? A halálozás összefüggés mutat azzal, hogy mennyit süt a nap az adott időszakban. És akkor tényleg csak egy pillanat, ha mindenki gondolja végig, hogy akik olyan munkát végeznek, hogy mondjuk 12 óráznak, 6-tól 6-ig, több hónapot töltenek el úgy, Tibi, hogy nem látnak napfényt. Ugye beszéltük, hogy akkor van-e ideális időszak a napozás, azt megbeszéltük, hogy reggel és délután a beesési szög miatt ugye a fény az laposabban jön a légkör több útra, ibolya sugárzást nyelel, és akkor innentől kezdve nem égsz meg annyira, tehát innentől kezdve ez egy jobb időszak az infravörös szempontjából is jó. Igen, délben van a legtöbb, de akkor az UV-ban is a legtöbb van. És kalap, sapka, tehát szombréró. Uh-huh. Ott van a nagy napos területeken élő embereknek egy viselete. Tehát nem véletlenül tették a fejükre, és attól még maga egészségesek voltak, és a ruházat és minden megy, ezt te említetted azt hiszem éppen tegnap, tehát ez nagyon jó, hogy átmegy a ruhádon, azaz az idős betegeket nem mesztelenül kell kitolni a ház elé, hanem nyugodtan ugyanúgy fog gyógyulni, akkor is, hogyha ezt ruhában tesztük meg, csak ez a 20 perc 20% legyen meg. No, de akkor menjünk még vissza egy kicsit a sólámpáthoz, mert itt rávilágítottál egy másik nagyon fontos összefüggése, az pedig az, hogy eddig mindig azzal foglalkoztunk, hogy az infravörös fény hatása a mitokondriumra, ami mélyen megy be, stb. De van itt a, ha nem csak az egész teste, hanem a szemedbe jutó fényt nézzük, akkor tulajdonképpen annak a fénynek van egy belső órát állító hatása. Ez ugye azért fontos, mert ez nem a mitokondriumhoz köthető, ez egy teljesen más. Tehát azt határozza meg a belső órát, hogy mit, mikor csinál a szervezeted, mikor alszol, mikor vagy ébren. Nagyjából 10.000 lux, ez a fényerősségnek a mértékegysége, a lux, tehát nagyjából 10.000 lux erősségű fénynek kellene bejutni valamilyen lámpából, hogy ezt a belső órát tudja állítani. Nos, te a sólámpáról beszéltél reggel, és ott mondtam, hogy hoppá, de reggel nem az kell. Reggel egy úgynevezett SAD a rövidítése. SAD lámpa, ez abban az angol kifejezésből jön, hogy ilyen évszakhoz köthető, évszak hozta el változások. Ez a SAD-nak a magyarázata, de az a lényeg, hogy SAD lámpa. Ez nagyon kiváló reggel. A sólámpa az nagyon kiváló este. Teljesen igazad van. Tehát így tudod a lakásodat rendbe tenni egészségi szempontból, ha fogod magad, és erről még akkor fogunk beszélni, mert már nem fog beleférni, de ha fogod magad és sólámpákkal lakod tele a házadat, és egy bizonyos idő után, vagy egy bizonyos óra perc elérkezik az estében, és onnantól kezdve nem használsz ledet, hanem világítanak a sólámpáid, vagy legyen betekerhető sólámpa kis túlzással, de mindegy, az a hullámhossz az fontos. No, de reggel nem az kell. De reggel az a lényeg, hogy egy reggeli napsütéssel a azonos hullámhosszú fény ezekből a speciális lámpákból állítsa be az agyadban azt, hogy reggel van.
1: Mennyi idő kell erre?
0: Na ez az. Kell a 10.000 lux, és az a lényege, hogy a szemben nagyjából 3000 lux óra fénynek kell, mennyiségű fénynek kell bejutni. Tehát ekkora fényhatás kell. Most abból csinálunk egy matematikai számítást, hogy van 10.000 luxos izzóm, az akkor egy óra alatt 10.000 lux órát világít, ebből ki lehet számolni, hogy ugye ennek a 30%-ára van szükség, nagyjából 20 perc alatt, ugyanaz, mint amikor kimész reggel a teraszra és nézegeted a napot, ugyanez.
1: Azt említem, hogy bocsánat, de most nézek pont egy ilyen lámpát, mint hogyha venni akarnék. 10.000 lux, és akkor miért állítható fokozatmentesen a színhőmérséklet? Azt hittem, hogy ez már eleve úgy van beállítva, hát, ami nekem a legjobb lesz.
0: Így van, amelyik jó, az úgy van beállítva. Ezek megint azok az összetákolt történetek, hogy ez mindenre jó, majd állítjuk a ide, meg a oda, és akkor a beteg meg fogalma sincs, hogy mit csináljon.
1: De amúgy van erre valami, hogy hány Kelvinnek kell lenni annak a színhőmérsékletnek?
0: Igen, ez hajszál pontosan megvan. Ezért mondtam, hogy ez egy az SAD típusú lámpa, amelyik nincs így összecicomázva, hogy mindenre is jó, mert még tulajdonképpen a vonalszőrötet is növeszti. Tehát ez nem, ennek egy funkciója van, egy tartományban kell világítania 10.000 lux lux-al, és onnantól kezdve az reggeli éredésed megoldása kerül.
1: De... 15-30-60 perc ilyenek vannak rajta.
0: Na, ezekről beszéljünk még holnap, mert ez már abszolút a megoldáshoz tartozik, és mindenkinek segíteni fog.
1: Oké, köszönjük szépen! Tartsanak holnap is velünk, szép napot neked, szia!
0: Szervusztok!

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Sűrű forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjai. Forgalmi torlódás a belvárosban, a főutak mentén és a piacok környékén várható. Több nyíregyházi helyszínen dolgoznak a nyírtáv főmunkatársai, többek között a Bethlen Gábor, Rákóczi, Toldi utcákon. A munkálatok a gyalogos és gépjármű forgalmat is érinti. Jelzőlámpás forgalom irányítás mellett lassú a haladás a Vasvári Pál utcán, csak úgy, mint Nyíregyháza Nagykállók között. Az erre közlekedők hosszabb menetidővel számoljanak. Körültekintően óvatosan vezessenek, különösen az iskolák, óvodák, gyalogátkelő helyek közelében. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a

0: hírek előtt pedig jön még a napi átverési rovatunk. A NAV nevével próbálnak pénzt gyűjteni és megkaparintani, amennyit csak lehet. A csalók ezúttal egy kamu SMS-sel próbálkoznak, amelyben azt állítják, hogy megtörtént az SZIA bevallás feldolgozása, és több mint 100 000 forint visszatérítése van lehetőség egy linken keresztül. Persze a felkínált pénz csak csali, az üzenetben szereplő hivatkozás pedig nem a hivatal oldalára vezet, hanem egy kamu link, rákattintva pedig már viszik is a pénzünket, amennyit csak tudnak. Amúgy a NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. Ha ilyen üzenetet kap a NAV nevében, SMS-ben, hogy több mint 100 000 forint visszajár az SZIA-ból, akkor egyáltalán ne kattintson rá. Mert nem, hogy visszakap, hanem mindent el is vihetnek, amit csak meg tudnak kaparintani. Viszont kattanjon továbbra is a 103.9 Best FM-re, hiszen mindjárt jönnek a friss hírek 9-kor.
1: A nyíregyháziak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik, a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat, imádják a legjobbakat.
2: Oh, jöttem, mint egy hurikán.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
3: A legjobbat. I don't wanna rock, DJ. DJ. But you're making me feel so nice.
4: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Csapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
2: Szeptember 11-12-13.
3: Csempei és kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálspa, jacuzzi, rócsó, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
2: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
3: Neked is ott a helyed.
4: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
5: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
4: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
5: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
4: Nyírkem, az egészséges kert titka.
6: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
7: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsósok. Lengyelországban népszerűsítették Nyíregyházát. Bővült az állatpark zebra csapata. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Idén is ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsós általános iskolások Nyíregyházán. Csak nem 4000 kisdiák vehetett át korosztályának megfelelő tanszereket. Az önkormányzat 2014 óta biztosít ingyenes tanszercsomagot az alsó tagozatos tanulóknak. A támogatás nem szociális rászorultsághoz kötött, minden kisdiák jogosult rá, aki nyíregyházi székhelyű általános iskolába jár és állandó nyíregyházi lakóhellyel rendelkezik, olvasható a város honlapján. A füzetek és írószerek mellett rajzeszközök, vonalzók, ecsetek és egyéb az adott korosztály számára szükséges felszerelések kaptak helyet a csomagokban. Bielszkó Bialában jártak a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Munkatársai. Az elmúlt hétvégén helyi kulturális esemény keretében népszerűsítették városunk turisztikai kínálatát. A látogatók számára kóstolókat is tartottak, az érdeklődőket pogácsával, szilvás papuccsal és pálinkával is várták a turisztikai iroda munkatársai. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, egyre több lengyel vendég érkezik Nyíregyházára, és a lengyel vendégészakák száma is folyamatosan növekszik. A város turisztikai attrakciói különösen a nyári időszakban népszerűek. Tisztújító közgyűlést tartott az Örökösföld Újváros Polgárőr Egyesület. A tagság egyhangú döntéssel ismét bizalmat szavazott Dajka Zsolt elnöknek, így továbbra is ő vezeti az egyesületet, számol be a megyei szövetség. A közgyűlésen a résztvevők az elmúlt időszak eredményeit is értékelték, és szó esett a jövőbeni tervekről és a toborzás fontosságáról is. A program végén elismeréseket is átadtak. Új taggal bővült a Nyíregyházi Állatpark Alföldi Zebra csapata. Egy kis csődör látott napvilágot az Afrika panorámában. A párnapos zebra csikó születése után hamar lábra állt, és egyre magabiztosabban követi édesanyját, írja az állatpark a közösségi oldalán. A Nyíregyházi Állatparkban a látogatók több különböző zebrával is találkozhatnak. Az afrikai élővilágát bemutató kifutórendszerben alföldi zebrák és a Tarzan ösvényén grévi zebrák is élnek. Több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, de elszórt csapadékra legfeljebb a délutáni órákban számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyházán 29 fok lesz, éjjel 15 fokig hűl le a levegő. Szombatig még folytatódik a felmelegedés, akkor már a 32 fokot is elérhetjük, közben gyakran megélénkül a szél, és még előfordulhatnak záporok a folytatásban is. Vasárnap már egy kis enyhülés jöhet. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig

0: lassan, de biztosan közeleg a hétvége, hiszen már csütörtök van. Holnap lényegében már azzal fogunk foglalkozni, hogy akkor mi legyen szombaton és vasárnap, de én már szeretnék néhány ötletet adni a hétvégi kikapcsolódáshoz. Például ásványbőrze. Már 40. alkalommal rendezik meg a nemzetközi ásványbőrzét és ékszer kiállítást Nyíregyházán, és ebből a különleges jubileumi alkalomból szeptember első hétvégén ismét különleges ásványokkal, drága kövekkel, ékszerekkel és a föld kincseivel találkozhatnak önök, ha ellátogatnak a Váci Mihály Kulturális Központban szombaton és vasárnap, szombaton 10 és este 6 óra között, vasárnap pedig reggel 9 és délután 4 óra között. Egy egészen más jellegű program, tematikus szaunaest is lesz hétvégén, erdei hangulatú szaunaestel és éjszakai fürdőzéssel várják önöket. Szombaton az Aquarius élményfürdőben, merülés az erdőben, ez a tematika, és este fél 9-kor kezdődik. A tematikus est az erdő hangulatát fogja majd megidézni, így a szaunázás és a fürdőzés mellett a pihenési és a feltöltő lesz majd a főszerep szombat este fél 9-kor az Aquariusban.
1: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi, az lesz a vesztem, hogy örvénylik a testem.

0: pillanatra pillancsunk vissza a tegnapi napra. Jönnek az események, a történések, avagy katasztrófavédelmi hírek Rutkai Dér Viviennel. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Lesodródott az úttestről, majd egy lakóház falának ütközött egy személygépkocsi tegnap Kálmánházán, a Nyíregyházi úton. A jármű egyedül utazó vezetője beszorult, a helyszínre a hajdunánási és nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak. Az egységek a mentőkkel közösen kiemelték a sofőrt az autóból, a tűzoltók pedig a rendőrségi helyszínen is után a gépkocsit a házfalától eltávolították. Szerdán 4 helyszínen oltottak szabadtéri tüzet a Szabolcs-Szatmár beregi tűzoltók. A legnagyobb kiterjedésű ilyen jellegű tűz Kemecsén a Móra Ferenc utca mögötti területen volt, fél hektáron lángolt a száraz vegetáció. Az ibrányi önkormányzati tűzoltók vízsugárral, kézi szerszámokkal oltották el a tüzet. Tiszavasváriban a Széles utcában 500 négyzetméteren égett kommunális hulladék, autóalkatrészek és a vegetáció is. A helyi önkormányzati tűzoltók oltották el a tüzet. Ajak és Kisvárda között, valamint a Vasmegyeri Damjanics utcában pedig 10-10 négyzetméteres szabadtéri tüzet oltottak el a tűzoltók. 50 méter hosszan, 15 méter szélességben és 7 méter magasságban égett trágyacsomó Újfehértó térségében, a 3504-es számú út mellett, ahol az újfehértói önkormányzat és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók 3 vízsugárral, kézi szerszámokkal oltották el a tüzet, a beavatkozásukat pedig 2 vízszállító jármű is segítette. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek.
0: Köszönjük szépen a híreket, információkat, szép napot nektek, jó munkát!
2: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

Szombatorit Nyíregyházán egészen biztosan sokan összeállnak majd, mint két kicsi legó. Ki így, ki úgy, minden esetre egy dolog biztos, iszonyat mennyiségű legó lesz majd. Nyíregyháza belvárosában jön a legó nap. Már csak a kreativitáson múlik, hogy mit lehet ebből kihozni, és persze rengeteg kísérő program is lesz a legó napon szombaton a Kossuth téren, és nyilván rengeteg emberre számítanak a szervezőképpen, ezért utcára is kell számítani. Az autósoknak, a közlekedőknek lezárják például a rendezvény által érintett területeket. Ilyen például a Hősök tere, a Jókai tér, a Szabadság tér térsége, a Bújtas utca, Szabadság tér kereszteződésénél is forgalomkorlátozásra kell majd számítani. A Samassa tér, Szabadság tér, Nagy Imre tér, Hősök tere térségében is lesznek majd lezárások, sőt, tehát a parkolásból is kevesebb jut. A Nagy Imre téren, a Korzó üzletközpont mellett 28 parkolóhelyet, a Szabadság téren, a Római Katolikus templom mellett pedig további parkolóhelyeket vesznek igénybe. Ezekkel a változásokkal mindenképpen érdemes majd számolni a szombati napon Nyíregyháza belvárosában.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Nagyobb forgalomra, lassabb haladásra kell számítani elsősorban a munkaterületek közelébe. Így a Vasvári Pál út személyes lakóterületen kívül Nagykáló és Nyíregyháza között. A jelzőlámpás irányítás lényegesen nagyobb menetidőt eredményez az arra közlekedőknek. A város belterületén több helyszínen is dolgoznak még a szakemberek. Legyenek körültekintőek a Betlen Gábor, Rákóczi és Tóldi utcán is. A munkálatok a gyalogos és a gépjármű forgalmat is érintik. Sebességkorlátozást vezettek be a Sarkantyú utca egy szakaszán, a Kossuth utca és a Dózsa-György utca közötti részen. 30 km/h sebességhatára figyelmeztetnek a kihelyezett jelzőtáblák. Nem megszokásból közlekedjenek, vezessenek óvatosan. Legyen szép a napjuk, ehhez a hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerek.
1: Sokan megpróbálták már.
2: Eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
2: 30 év legnagyobb slágereivel.
3: Best FM.
4: A zenecsatorna.

28 a nyerő szám. Nagyjából tegnap is ennyi volt, ma is ennyi lesz, és még pénteken is 28 fok várható majd Nyíregyházán. Szombaton egy kicsit megint benézünk 30 fok felé, egészen pontosan 31 fok várható, és szombatra van egy Lőrinc napi népi jóslat, ami úgy tartja, hogy a süt a nap, az ősz további része is derűs lesz. Hát úgy látom, hogy azért szombaton is bőven akad napsütésből. Egészen szép, kellemes őszi időjárás elé nézünk. Ez nekem egyelőre nagyon tetszik. A csütörtöki nap pedig elindult. Örülök, hogy együtt tettük meg az első lépéseket. Én Simon Norbert vagyok, holnap pedig már indítjuk az első szeptemberi hétvégét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 11, 12, 13.
2: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitál Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
1: Szeptember 11, 12, 13. Irány a Nyíregyházi út 19.
2: Neked is ott a helyed.
3: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
4: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Új vezetők az evangélikus iskolában, még lehet jelentkezni a szakirányú továbbképzésekre, hétfőn lezárják a 36-os főutat. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Cseszná Korsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
6: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredményes munka értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
5: Meghosszabbították a határidőt, még péntekig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A 18 meghirdetett képzés között pedagógiai, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó szakok is szerepelnek. A jelentkezési lapokat a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani, részletek az nye.hu oldalon. Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező útak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyíregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak majd. És most néhány szó az időjárásról. Jobbára derült az ég jelenleg Nyíregyháza fölött, de hamarosan megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok is kialakulhatnak. A szél többször is megélénkülhet még a következő napokban is, emellett azonban szombatig emelkedik a hőmérséklet. Aznap 32 fok lesz a csúcs, de holnap is elérjük már a 30 fokot. Éjszakánként azonban már 20 fok alá hűl a levegő, a jövő héten pedig már napközben is általában 30 fok alatt maradunk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Köszönjük szépen, Andris, a híreket. Visszavárunk egy óra múlva újra. Nagyon kellemes, szép csütörtök délelőttöt kívánok. Ez a Best FM Nyíregyháza 103.9-en. Ma a Hildákat köszönhetjük fennévnapjuk alkalmából. Hogy mit jelent a név, természetesen elmondom, aztán beszélgetek Maglócki Tibor kutyakiképzővel, lesz kalendárium és világhíradó is.

Szeptember 3-a van, és ma Hildákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Egy germán eredetű női névről van szó, a Hild elemet tartalmazó germán nevek rövidülése, és hát azt jelenti nagy valószínűséggel, hogy harc vagy harcos, ugye ez a Hilda név jelentése. A névviselői ünnepelhetnek április 30-án, augusztus 12-én, a mai napon, illetve november 17-én is. Egy ritka névről van szó, de azért találunk hírességeket. Gobbi Hilda, Perjési Hilda és Péter Hilda, mindhárom színésznő.

0: Maglóczky Tibor kutya kiképzővel folytatjuk már, és akivel az elmúlt adásban elkezdtünk a kinti kutyákról beszélgetni, és szóba került a kenelés. Ma egy speciális helyszínt fogunk fölkeresni. Valahogy úgy képzelem el, hogyha van egy ilyen nagy telephely, ahol ugye napközben jönnek, mennek az emberek, akkor így beszokták zárni a kutyákat a kennelbe, és este, amikor bezárják a telepet, akkor ugye kiengedik őket őrző-védő funkcióra. Hogy ebben az esetben így mondjuk ösztönösen tudja a kutya, hogyha kiengedték, akkor neki itt őrizni kell a helyet, és ettől mondjuk ilyen vérmesebbé válik, vagy egész egyszerűen kiengedték, azt jól van, tehát majd ott el van. De ahogy ránézünk, már megijedünk tőle, most felvetődött bennem egy ilyen gondolat is.
1: Igen, amint említettél, hogy mondjuk telephelyeken általában őrzővédő kutyákat tartanak. Az, hogy telephelyen van a kutya, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy őrzővédő kutya.
0: Aha.
1: Tehát ha azt szeretnék, hogy egy kutya őrizzen és védjen, mondjuk egy telephelyen, akkor ott nagyon fontos a választás. Olyan kutyát kell választani, ami erre alkalmas. Azért változik a világ, ma már olyan biztonsági rendszerek vannak, telephelyen biztonsági őr, kamera, riasztórendszer, tehát a kutyák ilyen funkciójukat azért kezdik elveszíteni, de vannak olyan telephelyek, ahol szándékosan és célzottan használják ezeket a kutyákat, mert jól kiegészíti az emberi erőt, a biztonsági őrt. Itt azért fontos az, hogy össze legyenek szokva.
0: Aha.
1: A biztonsági őr ért a kutyához, az már jó. Ha külön foglalkozik is vele, főleg célzottan, hogy a kutya el tudja látni a feladatát, az még jobb. És akkor itt is lehet az ilyen szituációkat eljátszani, hogy mondjuk napközben a kennelben van. Nyilván ez biztonság a kutyának, mert általában a telephelyek kapuja az nyitva van.
0: Igen.
1: Mert jönnek, mennek, ugye forgalom van. Este, hogyha bezárják a kaput, és kiengedik a kutyát a kennelből, akkor ugye napközben a kutya nem ette meg a vendégeket, az ott
0: Igen.
1: dolgozókat. Tehát a kutyának is biztonság, meg az embereknek is. Ha este kiengedik, és birtokba veszi a területet, akkor mondjuk lehet ilyen szituációkat eljátszani a kutyának, hogy megbeszéljük előre, hogy mit tudom én, 20 óra 38 perckor meg fogok jelenni az északi oldalon, a kerítésnél, eljátszom a betörőt. Egy kicsit mozgok jobbra-balra, ha a kutya felfigyel, ugat, akkor ugye megbeszéljük, hogy a biztonsági őr kijön, megdicséri a kutyát, én elszaladok. Lehet, hogy az őr még nem is látott engem, de a kutya már észrevette, hogy ott vagyok, és ha én elszaladok, akkor ez neki a jutalom, a megerősítés, hogy ha ugat, az jó, jól végzi a dolgát. Aztán, hogyha az ösztönei erre alkalmassá teszik, akkor lehet az, hogy megbeszéljük, hogy biztonsági őr pórázza veszi a kutyát, én bemászok a kerítésen, fenyegetőzök, kihozom a kutyából azt az ösztönt, hogy védje a gazdit, illetve a területet, illetve, hogyha az ösztönei erre alkalmassá teszik, akár meg is támadhat engem, nyilván megfelelő védő felszerelésben
0: vagyok. Vagány vagy, ilyenbe bemászol, meg minden.
1: Igen. Kutyának ez már jó, és ha engem ott le tud győzni, mindig eljátsszuk, hogy a kutya le tud győzni, akkor az neki a jutalom, az a megerősítés. Uh-huh. És tehát ezek a kutyák, hogyha így vannak tréningezve, akkor jól érzik magukat.
0: Aha.
1: Hogyha napközben, munkaidőben bent vannak a kennelben, a saját helyükön, és akkor várják azt az időt, hogy na, mikor nyílik a kennelajtó, mikor jön ki, egy héten egyszer, kétszer, ezt nem kell sűrűn csinálni, vagy egy hónapban egyszer, nyilván lehet egy ilyen emlékeztető foglalkozás, akkor ezek a kutyák jól érzik magukat, szinten vannak tartva, megbízhatóan jeleznek, tehát ez a
0: nekik így jó. Uh-huh. Meg lehet át is állnak, nem? Az, hogy napközben pihennek, mert tudják, hogy este van munka.
1: Persze.
0: Nem? Tehát, hogy simán átállnak, hogy valaki, mint egy ember is az éjszakai műszakra. Igen. Tehát, ha jól értem, hogyha valaki telephelyre szeretne ilyen őrzővédő kutyát, akkor a legjobb, hogyha ott a helyszínen történik a kiképzése, hiszen arra a feladatra akarják kiképezni, hogy azt a területet védje meg.
1: Hát maga a képzés bárhol történhet.
0: Aha.
1: Tehát, hogyha több helyszínen is foglalkozunk ezzel a feladattal,
0: Igen?
1: az a kutya felkészítését elősegíti, mert többféle környezethez tud alkalmazkodni. Viszont fontos az is, amit mondtál, hogy egy adott helyhez is tudja kötni, tehát hogyha szabadon dolgozik, mert az előbb ugye azt mondtuk, hogy a biztonsági őr pórázra veszi a kutyát, és akkor úgy végezik ezeket a feladatokat, de gyakorlottabb kutyánál, ami már nincs annyira rászorulva ilyen helyzetben az emberi támogatásra, az önállóan is tud dolgozni, tehát akár póráz nélkül, vagy a biztonsági őr nélkül is. Tehát csináltunk ilyen jellegű feladatokat is régebben, hogy nem volt ott az őr, legalábbis a kutya nem látta. Én bementem, és az őr majd a nagy kiabálásra jött ki, amikor ugye eljátszottuk ezt a szituációt, hogy a kutya megfogott engem, mint betolakodót betörőt, így van, és akkor jött a biztonsági őr, eljárt szakszerűen, nem mozogjak, levette rólam a kutyát, pórázra vette, mit tudom én, engem bekísért ott egy helységbe, leültetett, idézőjelben rám hívta ugye a rendőrséget, és addig akkor a kutya jól végezte a dolgát. Így van.
0: Ezzel kapcsolatban több olyan videót is lehet látni, egyébként nem csak telephelyeken, hanem akár lakosságnál is, hogyha egy kutya ugye nyilván végzi az őrzővédő feladatát az éjszaka folyamán, akkor ha valaki be akar menni, akkor behajít, nem tudom, ilyen mérgezett kaját, vagy hűtőfolyadékkal ellátott húspogácsát, stb., és akkor feleszi a kutya, nyilván elég rosszul lesz, vagy bealszik, és akkor be lehet menni. Megtanítható-e arra a kutya, hogy bármit bedobálnak, azt ő ne egye meg?
1: Sajnos ez egy szomorú helyzet, tehát hogyha valaki rossz szándékkal be akar menni valahová, akkor az nagy valószínűséggel be is tud menni. Tehát a kutya lehet egy riasztó, mondjuk egy olyan embernek, aki így adhok arra sétál, meglát egy biciklit, be akar ugrani, jaj, ott egy nagy kutya, akkor nem fog bemenni, nem fog beugrani. De hogyha valaki eltervezi előre, hogy valamilyen érték miatt ő be akar menni, be akar törni, akkor ugye erre felkészül. Tudja, hogy kutya van, tudja, hogy mikor van mozgás, az emberek mikor jönnek, mennek, mikor pihen le, mondjuk a család vagy egy telephelyet mikor zárnak be, akkor marad-e ott személyzet, egy őr van, két őr van, vagy nincsen, csak a kutya. Tehát a rossz szándékú emberek azért megtalálják ennek a módját, sajnos, de most inkább kanyarodjunk vissza oda, hogy a kutyát miért tartjuk, hogyan tartjuk, foglalkoztatjuk, és ha ilyen feladatok elé állítjuk, tudja használni az ösztöneit, jól végzi a munkáját, dicséretet kap, akkor mindenki boldog, az ember és a kutya is. Ugye kétféle dolog van, a kínált élelem, amikor valaki rossz szándékkal oda megy, és meg akar értetni a kutyát kézből, vagy látja a kutya, hogy ott most eléd dobta a kaját, és akkor nem fogadja el, vagy nincs ott a kutya az udvaron, mondjuk be van zárva a kennelbe, az utcáról valaki bedob délután kettőkor valami mérgezett falatot, stb. Most ezt nem akarom ragozni,
0: mert nagyon sok fél variáció van sajnos. Igen.
1: És mondjuk este 8-kor engedik ki a kutyát, és az ember sem látta, hogy van ott valami, a kutya sem látta azt, csak ugye elindul, körbejárja a területet, mert kijött, és nyilván a szaglása az rá fogja vezetni. Így van, hogy van ott valami. Na és ez a nehéz, amikor ugye a kutya talál valamit. Nem lehet 100%-ban kijelenteni azt, hogy már pedig minden kutyát meg lehet tanítani arra, hogy ne vegye fel. Mert nagy a kísértés. Visszakanyarodva oda, amiről valamelyik előző adásban beszélgettünk, az elektromos nyakörvek sok ember szemében kínzó eszköznek, minősülnek. Én azt mondom, hogy nem az, mert az egy jó eszköz. Messziről tudjuk irányítani vele a kutyát. És ilyen szituációkban ez nagyon hasznos, mert ezzel könnyű megtanítani a kutyát, hogy ne vegye fel ezt a dobott élelmiszert, akkor sem, hogyha csak éppen megtalálta. Ezek így működnek. De
0: ebbe sok meló kell.
1: Sok munka, meg azért 100%-ban, ahogy mondtam, ezt nem lehet kijelenteni, hogy igen, minden kutyával meg lehet ezt tanítani, stb. Van, amelyik nagyon szeret tenni, van, amelyiknek erős az ösztöne, és megtesz mindent, hogy megszerezze a kaját, még akkor is, hogyha le kell küzdeni érte valami akadályt. Most egy ilyen dobott élelmiszer, az könnyű préda neki. És lehet, hogy egy kicsit átbillen, vagy erősebb a tanítás során. Így van, erősebb az ösztön, mint az az inger volt, amivel legátoltuk. Tehát összetett dolog ez.
0: Nehéz, nagyon. Maglotki Tibor kutyakiképzővel beszélgettem ma, és holnap pedig még visszatérünk egy kicsit a kennelekre.

Szeptember 3-a van, Isten éltesse a Hildákat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat, és hát ma van San Marinóban a köztársaság alapításának évfordulója. Na nézzünk egy-két eseményt, amely szeptember 3-án történt a nagyvilágban. Megkoronázták első oroszlán szívű Richard angol királyt a Westminsteri apátságban 1189-ben. Negyedik Kun László, Árpádházi uralkodót pedig 1272-ben, nyilván nem ugyan itt. 1783-ban a Nagy-Britannia és 13 volt gyarmata Párizsban aláírták a békeszerződést, amelynek értelmében a brit kormány elismerte az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét. Nagy-Britannia és a többi hadviselő fél, Franciaország, Spanyolország, Hollandia, ezzel egy időben pedig aláírta a versailles-i békeszerződést. A brit-amerikai előzetes békeszerződést már korábban 1782. november 29-én ratifikálták Párizsban, és ezzel véget ért az amerikai függetlenségi háború. Megnyitották a Cegléd és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonalat 1853-ban, felavatták a Miskolci Nemzeti Színházat 1857-ben. A Párizs felé nyomuló német csapatok elérték a Mán folyót 1914-ben, a müncheni egyezmény alapján német csapatok vonultak be Csehszlovákiába 1938-ban. 1971-ben a megszálló hatalmak, az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia és a Szovjetunió megerősítette Berlin különleges státuszát, amely szerint Nyugat-Berlin nem szerves része a német szövetségi köztársaságnak, hanem külön kormányzó polgármestere és szenátusa van. A Szovjetunió kötelezettséget vállalt mindemellett arra, hogy fenntart a személy- és teherforgalmat Berlin elválasztott részei között. Ezen a napon Szendi József elfoglalta a veszprémi püspöki széket 1983-ban. 88-ban Laki Telke 400 alapító részvételével párttá alakult a Magyar Demokrata Fórum, és ezen a napon ért véget a beszláni túsz dráma 2004-ben. 344 személy, tanárok és diákok vesztették életüket. És akkor zárjuk a kalendáriumot híres szülöttekkel. Ezen a napon született Sós Imre, magyar történész, levéltáros, levéltárigazgató 1910-ben. Babarczi László, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színház rendező 1941-ben, Varga Tamás magyar színész 1946-ban, Sáfár Anikó színésznő 48-ban, Görbe Nóra magyar színésznő alias Linda 56-ban. Ezen a napon született Charlie Sheen is, a Golden Globe díjas amerikai színész 1965-ben, Aradi Imre magyar színész énekes 85-ben, míg Tóth Lüszi énekesnő 1995-ben.

Szendi Hajni vagyok, jön a világhíradó. Tovább gyűrűzik a feszültség a Pentagonban. Dan Driscoll hadseregért felelős államtitkár bejelentette lemondását. A politikus hónapok óta tartó pentagoni belső viszályok közepette távozik posztjáról. A hírek szerint a védelmi miniszterrel való feszültség az oka, hogy így döntött. Közel 3 éves csúcson az infláció az eurozónában, gyakorlatilag biztos az újabb kamatemelés a szakemberek szerint, csak nem 3 éves csúcsra ugrott az euróvezeti infláció az év 8. hónapjában. Erről a Bloomberg számolt most be. A Eurostat közzétett adatai szerint a fogyasztói árak éves összevetésben 3,3%-kal emelkedtek augusztusban az előző havi 2,9%-ot követően. Ez 2023. szeptembere óta a legmagasabb érték. Egy halálos közúti baleset miatt indított büntetőeljárás adhat újabb érvet Bulgáriának, Észak-Macedónia uniós csatlakozásának hátráltatásához. Az ügy középpontjában egy kettős állampolgár áll, akit sérülései ellenére sem engednek Bulgáriába gyógykezelésre bizonyos utazási korlátozások miatt. A védője szerint a bíróság nem vizsgálta felül megfelelően ezt a helyzetet. Tehát újabb bolgár-észak-macedón konfliktus vethet árnyékot Skopje Európai Uniós csatlakozására, ezúttal egy halálos közúti baleset miatt indított büntetőeljárás nyomán. A legutóbbi tárgyalás 8 bolgár parlamenti képviselő is a helyszínen követte. A vádlott Ivan Mihályova bolgár és észak-macedón állampolgársággal is rendelkezik, és súlyos közlekedés biztonsági bűncselekménnyel vádolják. Egy 2025. októberében történt baleset miatt, amelyben egy ember meghalt. Mihályova maga is súlyosan megsérült, útleveit azonban a balesetet követő napon bevonták, ezért nem tud Bulgáriába utazni a szükséges kezelésre. A tárgyalóterem annyira tele volt, hogy néhány hozzátartozót, a bolgár ügyvédet is ki kellett küldeni. A következő tárgyalás szeptember 28-án lesz majd. Intenzív osztályra került Lionel Richie a koncertje után. A 77 éves énekes önként vonult kórházba, a kimerültség jeleit mutatta. Az orvosok enyhe kiszáradást vizsgáltak nála, miután az utolsó dalánál már széket kért a színpadon, annyira le volt gyengülve. Az énekes önként jelentkezett be a kórházba, a fellépései során elfáradt. Richie állapota a források szerint nem tűnik súlyosnak, és abban bízik, hogy hamarosan már hazamehet. Jobbulást kívánunk, ez volt a világhíradó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, melyik a legdrágább reklám?
2: Amelyik nem jut el a vevődhöz.
1: Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámhíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Visszaültek az iskolapadba a honvéd kadétok. Új táblák kerültek a Sarkantyú utcára. Szombaton ismét retró véradás. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, következnek a részletek. Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját a nyíregyházi Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium a honvéd kadét programban résztvevő tanulók számára. A program célja, hogy a diákok a civil tanulmányaik mellett megismerjék a honvédelem alapjait, miközben a mindennapi életben is hasznos tudást szereznek, számolt be a nyíregyházi televízió. A képzés 3 egymásra épülő, de különböző intenzitású szinten érhető el az országban. A nyíregyházi honvéd kollégium a legmagasabb szinthez tartozik, amely mindössze 3 másik városban érhető el az országban, Debrecenben, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen. A programhoz idén több mint 40 új kadét csatlakozott Nyíregyházáról. Új kereszttáblák kerültek ki a Sarkantyú utcára. A Kossuth és Dózsa-György utca közötti szakaszon mindkét irányból 30 km/h sebességkorlátozás lépett életbe, írja a nyíregyháza.hu. Az arra közlekedőket arra kérik, hogy ne megszokásból vezessenek és tartsák be a szabályokat. Épp hogy nagykorú, és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján, köztük a nyíregyházi területi vérellátó intézetben várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az országos vérellátó szolgálat főigazgatója.
4: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
3: Meghosszabbították a határidőt, még péntekig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A 18 meghirdetett képzés között pedagógiai, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó szakok is szerepelnek. A jelentkezési lapokat a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani, részletek az enyhe.hu oldalon. Jobbára derült az ég jelenleg Nyíregyháza fölött, de hamarosan megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok is kialakulhatnak. A szél többször is megélénkülhet még a következő napokban is, emellett azonban szombatig emelkedik a hőmérséklet. Aznap 32 fok lesz a csúcs, de holnap is elérjük már a 30 fokot. Éjszakánként azonban már 20 fok alá hűl a levegő, a jövő héten pedig már napközben is általában 30 fok alatt maradunk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ezek voltak a hírek 11-kor, természetesen délben is jönnek majd frissek, de remélem ezt az órát is együtt töltjük itt a 103.9-en. Én Szendi Hajni vagyok, hamarosan egy olyan dologról lesz szó, amit biztos vagyok benne, hogy mindenki, ha meghal, akkor a hideg fogja rázni, mert hogy ha van valami, amire nem szeretnénk ébredni, az az, hogy egy denevér akar bemászni a szánkba. Az eset megtörtént, mindjárt mondom, hol és kivel.

furcsa dolgok történhetnek az emberrel éjszaka, nálam már volt egy párszor ilyen. Hát az, hogy mászik rajtunk egy pók, az gondolom sokaknak ismerős, most a hideg is kirázott, pedig nincs pókiszonyom. Aztán egyszer tök sötét volt a hálószobában, és egy kislámpánál olvastam, és egy tücsök így bele rongyolt a könyvbe, aztán pedig az arcomba, és hát fájt. Megmondom őszintén, nem volt kellemes, de a legutolsó, amire szeretnék ébredni, amire nem is akarok gondolni, aminek a hír hallatán is hidegrázós állapotom lesz, az az, hogy mi van, ha egy denevér van a szobában, pláne a szánkban. Hát kérem szépen, repülő emlőssel a szájában ébredt egy amerikai nő az éjszaka közepén. Neki valóra vált a rémálma. Egy amerikai orvos, Krista Ellman, arra ébredt, hogy egy denevér van az arcán, és próbál bejutni a szájába. Az állatot befogták, és a laboratóriumi vizsgálatok szerencsére kimutatták, hogy nem volt veszett. Nos, hát arra ébredt a nő az otthonában, hogy egy denevér megpróbál bemenni a szájába. Először azt hitte, csak álmodik, és egy mezei egeret érez az arcán, hát az se rossz. Aztán a kezével odanyúlt az arcához, és rájött, hogy az állat valódi. Szóval, hogy így nem álmodott, és ráadásul egy denevér van a fején. Az esetről a nő maga számolt be, miután befogott állat laboratóriumi vizsgálata negatív eredményt hozott veszettségre. A helyi sajtónak felidézte a pillanatot, azt mondta, sikítottam, és újra meg újra sikítottam, valami olyasmit, hogy egy denevér van a számban, a denevér megpróbál bejutni a számba, de nyilván, ahogy az ember visít, nem, akkor nyitva van a szája, tehát látom magam előtt, ahogy például a denevér azt mondta, hogy yeah, kinyílt a barlang. A nő egy strandolásból megmaradt vödörrel fogta be az állatot, majd egy infektológus barátja tanácsára a kórházba ment. A nőt is ellátták a kórházban, megvizsgálták, ő is ott dolgozik. A sürgősségi osztály orvosigazgató helyettese szerint ilyenkor a legrosszabb forgatókönyvből kell kiindulni. Tehát, ha arra ébredünk, hogy egy denevér van a szobánkban, a gyereknél, a házban, akkor egy kicsit a legrosszabbra kell készülni, mondta a szakember. A közegészségügyi állatorvos szerint megnőtt egyébként a veszettségi vizsgálatra beküldött denevérek száma, de a pozitív esetek aránya szerencsére nem emelkedett. A teszt eredmény általában 48 órán belül érkezik meg, és hogyha az negatív, akkor nincs szükség védőoltásra. A hatóságok nem véletlenül hangsúlyozzák a gyors cselekvés fontosságát. A veszettség ugyanis a tünetek megjelenése után szinte kivétel nélkül halálos. A denevérek fogai tűhegyesek, harapásuk gyakran észrevétlen marad, ezért a szakértők szerint minden olyan esetet potenciális fertőzés veszélyként kell kezelni, amikor valaki egy denevérrel egy zárt térben ébred fel. Kanadában például egy 11 éves fiú meghalt veszettségben, miután egy denevér alvás közben az arcának repült, de mivel nem találtak rajta látható sérülést, a szülők nem mentek az orvoshoz. Egy másik helyen egy idős férfi azért halt meg, mert egy igazoltan veszett denevérrel való érintkezés után visszautasította a megelőző kezelést. Floridában egy 6 éves kisfiú életét követelte a fertőzés, miután egy beteg denevér megkarmolta, de a szülők nem vitték orvoshoz, mert a gyerek félt az injekciós tűről. Nos, azt mondják, hogy pánikra semmi jobb. A magyarországi denevérek túlnyomó többsége nem veszett, persze a vírus elszórtan azért jelen lehet az állományban. Szúnyogháló, ez kell, így szellőztessünk, komolyan mondom. You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

Megboldogult tinédzser koromban a nagymamámnál nyaraltam, és hát ilyen 14 alatti voltam, és hát ugye akkor már az ember úgy nézegette, hogy hát vannak ugye fiúk is, a fiúk is nézegették a lányokat, és ebben a faluban, ahol nyaraltam, az egyik fiúnak megtetszettem, és egyszer becsengetett, és a kezemben nyomott egy Linda lemezt, és ezzel próbálta kifejezni azt, hogy ő kérem szépen, hát irányomba ilyen nem plátói, hanem nem is tudom, milyen érzelmeket táplál. Minden esetre én meghallgattam a Linda lemezt annak idején, és hát érdekes volt, mert hogy Görbe Nórán Lindaként ismertük meg, nem elsősorban énekesnőként. Minden esetre Görbe Nóra neve szinte mára elválaszthatatlan a magyar televíziózás egyik legismertebb női karakterétől, Veszprémi Lindától. A színésznő 1956-ban született, szeptember 3-án Budapesten, és művész családból érkezett, hiszen az édesapja a Kossuth Díjas művész Görbe János volt. Szülei azonban korán elváltak, így Nórát elsősorban az édesanyja Megyeri Éva nevelte. Gyermekkorában balettozott, ritmikus sportgimnasztikázott, később pedig a Színház és Filmművészeti Főiskolán tanult. 79-ben végzett, és ebben az évben a Mafilm társulatának tagja lett, ahol 86-ig dolgozott. Pályája kezdetén színházban, filmekben, televíziós produkciókban szerepelt. Sokáig egyáltalán nem gondolta volna, hogy egyetlen karakter fogja meghatározni az egész életét. Az áttörést az 1980-ban indult Linda című televíziós sorozat hozta meg számára, amelyben Veszprémi Lindát, a vagány fiatal rendőrnőt alakította. A sorozat hatalmas siker lett, és egyes időszakban több mint 6 millió néző követte a kalandjait. Linda különlegessége az volt, hogy a férfiak uralta rendőri világban dolgozó, határozott és önálló nő volt. A szerep kedvéért Görbe Nóra harcművészeti tudását is fejlesztette, többek között tékvandózni tanult. A fapapucsos, farmeres, copfos rendőrlány, akinek aztán rövid lett a haja, hamar az ország kedvence lett, generációk nőttek fel a kalandjain. Csak hogy ami egy színész számára álomszerepnek tűnik, az később akár börtönné is válhat. Görbe Nóra ugyanis úgy érezte, hogy Linda sikere egy idő után teljesen beskatujázta őt. Hiába szeretett volna sokféle karaktert eljátszani, a rendezők egyre inkább csak a legendás rendőrnőt látták benne. A színésznő később úgy fogalmazott, hogy a Linda egyszerre lett áldás és átok, pedig pályája során rengeteg más munkája is volt. Több tucat televíziós produkcióban szerepelt, szinkronizált, lemezeket készített, videoklippekben szerepelt, televíziós műsorokat vezetett. 13 éven keresztül koncertezett a Bojtorján együttessel is, vagyis nem csupán színésznőként, hanem énekesnőként is ismerté vált. A Linda sikere nyomán lemezek, mesék, más kiadványok is készültek a karakter köré. A sorozat 2000-ben új részekkel is visszatért, de az új epizódok már nem tudták megismételni a régi sorozat elsöprő hatását. Görbe Nóra ezen a napon született, és egyszer azt mondta, a legnagyobb tett az, hogy az ember önmagában létezni tud.

0: Best FM. A Best FM ma is társad a munkában. Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emlékszem.

Na, ki hány kávét iszik egy nap? A legtöbben mondjuk isznak egyet reggel és ebéd után. Én imádom a kávét, ráadásul mostanában olyan fáradt vagyok, tehát azt gondolom, hogy nekem így rám kéne kötni intravésre, hogy vénásan a kávé, de tényleg, hogy így életben maradjak. Na mindegy, minden esetre nem minden kávé egészséges. Azt mondják a szakemberek, van 4 fajta, amit jobb, hogyha csak ritkán fogyasztunk. A kávé önmagában ugye nem feltétlenül egészségtelen, sőt, vannak olyan változatai, amelyek kifejezetten jót tesznek az egészségre, no meg olyanok is, amelyeket ritkábban kell inni. A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala máig, emberek milliói így kezdik a napot, sokan naponta többször is megisznak belőle egy-egy csészével. Nem is csoda, a kávé egyszerre jelenthet reggeli rutint, energialöketet, kellemes szünetet a napközben, és sokan az ízét, illatát is imádják. Ráadásul ma már rengetegféle kávé közül lehet választani. Készülhet frissen őrölt szemekből, instant porból, hideg vízzel, tejjel, különféle ízesítésekkel. A választék pedig olyan nagy, hogy gyakorlatilag mindenki megtalálhatja azt a változatot, amelyik a legjobban megfelel az ízlésének. A kávé alapvetően egy egészséges étrend része is lehet. A problémát inkább bizonyos elkészítési módok, a hozzáadott összetevők vagy a túl sok koffein jelentheti. Különösen igaz ez akkor, ha valaki naponta több nagy adag kávét iszik meg az erősebb verzióból, vagy rendszeresen olyan készítményt választ, amelyben a kávé mellett sok cukor és más hozzáadott összetevő is található. Az sem mindegy, hogy egy ital valóban csak kávé-e, vagy inkább egy édes koffein tartalmú készítmény, amit kávéként fogyasztunk. Ezért nem szükséges lemondani a kávézásról, de érdemes tudatosan megválogatni, hogy mi kerül a bögrénkből, a szánkba és a gyomrunkba. Nos, a Femme Café összeszedte azt a 4 kávéfajtát, amit ha lehet, akkor csak ritkán fogyasszunk. Na hát itt a 3 az 1-ben, nagyon sok cég foglalkozik ezzel, nyilván kényelmes megoldás, fel kell önteni forró vízzel, kész is az ital. A gond az, hogy ezek a termékek általában nem csupán kávét tartalmaznak. Gyakran cukor, tejpor, kávékrémpor, különféle növényi zsiradékok is vannak benne, emiatt a tasak jóval több kalóriát és hozzáadott cukrot tartalmaz, mint egy egyszerű, cukor nélkül elfogyasztott kávé. Szóval ezt csak módjával. A nagyon erős kávéknál nem feltétlenül az ital típusa, hanem a bevitt koffein mennyisége jelenti a problémát. Aki erős kávét iszik, majd napközben még több csészével fogyaszt belőle, könnyen túl magasra tornázhatja a napi koffein bevitelt. Nos, az amerikai élelmiszer és gyógyszerügyi hivatal szerint egészséges felnőtteknél napi 400 mg koffein az a mennyiség, amely nem jár negatív hatásokkal, de az egyéni érzékenység eltérő. A túl sok koffein okozhat például nyugtalanságot, szapora szívverést, fejfájást, alvászavart, ráadásul nem csak a kávé számít, az energiaitalok, a teja, más koffeintartalmú italok is a napi összegzésbe beletartoznak. Sötét pörkölésű kávé, na, hát ezt nem úgy kell kezelni, mint hogyha önmagában káros lenne, de a pörkölés során olyan anyagok is keletkeznek, amelyek miatt érdemes változatosan fogyasztani a kávét. Ilyen például az akrilamid, amely a kávéba pörkölése közben képződik, és hát ez megtalálható a kávéban is, de hangsúlyozzák, hogy nem egyértelmű pontosan mekkora egészségügyi kockázatot jelent, de azért ne túljuk tol a sötét pörkölésű kávé fogyasztását. És végül itt a bolti ízesített cold brew, vagyis hidegen készített kávé, ami önmagában nem egészségtelen, itt elsősorban a bolti ízesített változatokra kell figyelni. A palackozott italok között csak olyan található, amelyet cukorral, szirupokkal, más édesítő összetevőkkel tesznek kellemessé. Ilyenkor már nem egyszerűen egy hideg kávét iszunk, hanem egy hozzáadott cukrot tartalmazó készitalt.

0: családias, emberközpontú a gondolkodásotok.
1: Nagyon szeretem a rádiójukat. Nekünk a családnak ez az ételeme.
2: Bárhol is vagy, ott van veled a Best.

Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább az időjárás előrejelzéssel, mondom, hogy holnap milyen időre készülhetünk a hét utolsó munkanapján, pénteken is folytatódik a nyárias idő idehaza, sok napsütéssel és időnként fátyol, illetve gomoly felhőkkel. Nos, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani, legfeljebb az észak-észak-keleti határ közelében fordulhat elő egy-egy kisebb zápor. Holnap hajnalban kellemes időre ébredünk, 14-19 fokra, de a hidegre érzékeny völgyekben ennél néhány fokkal még hűvösebb is lehet, de aztán gyorsan melegszik majd a levegő hőmérséklete. Délután 27-32 fok valószínű, északkeleten mérsékeltebb lesz a meleg. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, helyenként meg is erősödhet. Összességében tehát holnap, késő nyári péntekre készülhetünk, sok napsütéssel az évszakhoz képest kifejezetten magas hőmérséklettel. Ez lesz tehát szeptember 4-én holnap, és hát ez a nap a szeptember 4-e már korábban is tartogatott rendkívüli meleget. 2024-ben ezen a napon az országos napi maximum hőmérsékleti rekord született meg Baján 36,2 fokkal, Budapesten pedig 35,5 fokot mértek Újpesten, ami a fővárosi napi maximum rekordot is megdöntötte. Tehát a mostani 27-32 fokos előrejelzés melegnek számít, de a két évvel ezelőtti szeptember 4-i forrósághoz képest pár fokkal elmarad. A Duna továbbra is rendkívül alacsony vízállással várja a következő napokat. Budapesten a vízügy úgy mérte, hogy 38 cm körül alakulhat a vízállás. A Tisza-Szolnoki szakaszán -330 cm-es a vízállás, Tisza-Ugon -340, Csógrádnál 207, itt is mínuszban, a Kisköre alsó szakaszán pedig -375. És akkor végül szólok az allergiásokhoz. Nos, az allergiások számára nem kedvező a helyzet, a parlagfő pollen szezon, csúcsán vagyunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 11, 12, 13.
2: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vital Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
1: Szeptember 11, 12, 13. Irány a Nyíregyházi út 19.
2: Neked is ott a helyed.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsósok. Lengyelországban népszerűsítették Nyíregyházát. Bővült az állatpark zebra csapata. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Idén is ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsós általános iskolások Nyíregyházán. Csak nem 4000 kisdiák vehetett át korosztályának megfelelő tanszereket. Az önkormányzat 2014 óta biztosít ingyenes tanszercsomagot az alsó tagozatos tanulóknak. A támogatás nem szociális rászorultsághoz kötött, minden kisdiák jogosult rá, aki nyíregyházi székhelyű általános iskolába jár és állandó nyíregyházi lakóhellyel rendelkezik, olvasható a város honlapján. A füzetek és írószerek mellett rajzeszközök, vonalzók, ecsetek és egyéb az adott korosztály számára szükséges felszerelések kaptak helyet a csomagokban. Bielszkó Bialában jártak a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Munkatársai. Az elmúlt hétvégén helyi kulturális esemény keretében népszerűsítették városunk turisztikai kínálatát. A látogatók számára kóstolókat is tartottak, az érdeklődőket pogácsával, szilvás papuccsal és pálinkával is várták a turisztikai iroda munkatársai. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, egyre több lengyel vendég érkezik Nyíregyházára, és a lengyel vendégészakák száma is folyamatosan növekszik. A város turisztikai attrakciói különösen a nyári időszakban népszerűek. Tisztújító közgyűlést tartott az Örökösföld Újváros Polgárőr Egyesület. A tagság egyhangú döntéssel ismét bizalmat szavazott Dajka Zsolt elnöknek, így továbbra is ő vezeti az egyesületet, számol be a megyei szövetség. A közgyűlésen a résztvevők az elmúlt időszak eredményeit is értékelték, és szó esett a jövőbeni tervekről és a toborzás fontosságáról is. A program végén elismeréseket is átadtak. Új taggal bővült a Nyíregyházi Állatpark Alföldi Zebra csapata. Egy kis csődör látott napvilágot az Afrika panorámában. A párnapos zebra csikó születése után hamar lábra állt, és egyre magabiztosabban követi édesanyját, írja az állatpark a közösségi oldalán. A Nyíregyházi Állatparkban a látogatók több különböző zebrával is találkozhatnak. Az Afrika élővilágát bemutató kifutórendszerben alföldi zebrák és a tarzanösvényén grévi zebrák is élnek. Jobbára derült az ég jelenleg Nyíregyháza fölött, de hamarosan megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok is kialakulhatnak. A szél többször is megélénkülhet még a következő napokban is, emellett azonban szombatig emelkedik a hőmérséklet. Aznap 32 fok lesz a csúcs, de holnap is elérjük már a 30 fokot. Éjszakánként azonban már 20 fok alá hűl a levegő, a jövő héten pedig már napközben is általában 30 fok alatt maradunk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Ezek voltak a hírek délben, egy órakor is jönnek majd frissek Andristól, természetesen a híreinkkel is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu. Nagyon sokan viszik vissza a palackokat, ugye, és dobálják bele a gépekbe. Én ezeket a gépeket nem kedvelem, általában büdösek és tele vannak muslincával. Láttam ilyen videókat, hogy így oda mennek az emberek, külföldön így egy zsákkal beleborítanak, a gép meg leválogatja. Hát jó lenne egy ilyen, de nem ezzel kapcsolatban jönnek most változások Magyarországon, hanem lehet, hogy most már nem lehet majd pénzt kivenni, hanem hát készpénzes felvétel helyett mondjuk más módok lesznek arra, hogy megkapjuk a palackok árát. Mindjárt mondom, hogy milyen változást terveznek.

0: Biztos vagyok benne, hogy hozzám hasonlóan sokan gyerekkorukban alig várták, hogy összegyűjjön egy pár üveg, azt vissza lehessen vinni a boltba, és annak az árából vegyünk magunknak fagyit vagy csokit. Hát mostanság ez megfordult, mármint hogy a gyerekek nem üveget visznek vissza, hanem műanyag palackokat, és akkor vagy pénzt vesznek fel érte, ugye, vagy ilyen utalványt, amit a kasszánál le tudnak vásárolni, vagy pedig fel lehet ajánlani ugye jótékony célra is ezeket. Minden esetre vannak módosítások, a MOHU jogszabálymódosítás kezdeményez, mert szeretné elérni, hogy a palack visszaváltásnál megszűnjön a készpénzes kifizetés. A MOHU az önkormányzatokkal is egyeztetéseket folytat a rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokról és lehetséges módosításokról. A palack visszaváltásnál ma ugye több lehetőség közül választhatunk, vagy visszakapjuk az 50 forintos betétdíj összegét, vagy felajánljuk, vagy levásároljuk. A MOHU visszaváltásért felelős igazgatója Bozóki Csaba szerint már zajlanak a tárgyalások az önkormányzatokkal a készpénzes kifizetés megszüntetésére vonatkozóan. Úgy vélte, a készpénzes kifizetés nem feltétlenül kell. Ezt a parkolóautomatákkal állította párhuzamba, amelynél egyre dominánsabb az elektronikus módon történő fizetés. A változtatáshoz azonban jogszabálymódosításra lenne szükség, amelyre a MOHU szeretne javaslatot is tenni. Hazánkban 2024 eleje óta működik az 50 forintos betétdíjas visszaváltás, azóta már sok kritika érte a rendszert, azon belül is a visszaváltó automaták működését, az üzletek dolgozóinak leterheltségét és a szolgáltatás elérhetőségét. Én ezt hozzátenném a szagot is, tehát amikor van egy bolt, ahova belépek, rögtön ott van az ital, vagy ez a palack visszaváltó automata, tele van muslicával, és ilyen tömény piaszag árad belőle, szóval nem túl gusztusos. Én láttam egyébként olyan külföldi palack visszaváltókat, hogy így beborítjuk az acskóval, azt a gép intézi. A legjobb, nem kell belenyúlni a zsákba, kivenni, bedobni, macerás. Egyébként sokan gyűjtik szívesen a visszaváltható palackokat, üvegeket, sajnos a közterületi kukákból is. Láthatunk már olyan felvételt, mikor valaki beugrott egy kerítésen, és több zsák műanyag palackkal távozott, csak aztán megkergette egy kutya. Szóval nagyon-nagyon sok kritika is érte már ezt a rendszert. Minden esetre lehet, hogy lesz ebben a dologban változás. Nyomon követjük majd az eseményt.
1: Don't have to leave this town to see the world.

0: földközi tenger partján jövünk, megyünk, és különféle országok gasztronómiáját nézzük meg, és hát egy pár napja már Marokkóval ismerkedünk, ezt ma lezárjuk, de korábban ezért már említettem, hogy ha a földközi tengerről esik szó, akkor a tengeri halak, a tengeri herkentjük nyilvánvalóan minden országnak ott vannak az étlapján, amiért én tiszta irigy vagyok, de mondjuk az, hogy én így Szardíniát egyek, nem is tudom, szóval annyira nekem az ott úgy egy ilyen hátrasorolt halféle, de hát azért van velünk többek között itt a vonal túlvégén Friedrich Antal séf, hogy elmondja, hogy na ez pont nem így van, gondolom ez lesz. Szia, Anti.
1: Pont nem így van, szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat. Valóban a Szardínia az egy ilyen jó másodosztályúval van tömegével. Természetesen ez a hal csodák csodája azért Szardínia nevet kapta, mert Szardínia partjainál kezdték
0: el. Azért a diát leszedjük, mert azért kapta ezt, mert...
1: Nem, tehát valamiért a szardíniai halászok rengeteg ilyen halat fogtak, és elnevezték Szardíniának. Különben ez az egyszerű, tényleg az, hogy akkor ott fogták, de nagyon sok helyen van ez a szardíniai hal, szardínia hal, tehát ez nem is kérdés. Nekem sem a legelső helyre sorolt hal, az biztos. Uh-huh. Ettől függetlenül, hogy többször kaptam már különböző szardíniákat, ami azt mondom, hú, ez finom volt, ez nem annyira. Legutóbb például Nápolyba kaptam fine dining étteremben rántott mini szardíniát apró kis citrom kaviárral a tetején. Mm-hmm. Elgurult a gyógyszerük, mert marha jól sikerült. De ez egy dolog. Visszatérve Marokkóhoz, nagyon szeretik a szardíniát Marokkóban. Különböző elkészítési módjaik vannak természetesen. Ez egyik legérdekesebb a számomra. Ez a marokkói töltött szardínia, amit kimondottan nagyobb méretű szardínia van. Előkészítve, persze megtisztítve, pikézve, kifilézve, farok nélkül, meg szét van nyitva, és te meg búzadarába megforgatjuk, egy kicsit olajban meggrillezzük őket, és ez után töltődik az, hogy akkor egy zúzott fokhagymás, római köményes, fűszeres, gyömbéres, frissen facsart citrommal, meg egyebekkel rétegezzük, és összeállítják. Valamiért ennek csemulla nevet adtak, amikor egy álban összerakják ezt a különböző fűszereket, ezt a felsoroltam koriander, petrezselyen, fokhagyma, és ezzel a csemulával töltik meg a szardíniákat, ezzel szinte pácolják, és utána bepanírozzák még egyszer ezt a szardíniát, és aranybarnára sütik. Lehet, hogy most egy kicsit zakaros volt, ahogy elmondtam, elnézést kérek, nem mindig tudom tökéletesen kifejezni magamat, de ez az én hibám, viszont a recept az tökéletesen fog működni, mert a szardínia egyszerűen szétrobban, ízbombát alkotunk belőle, nagyon jó tesz a szardinának, mert a szardin én szerintem egy ilyen barna húsú hal, valamelyes szálkás, hogyha úgy nézzük, de ez pont az a rész, hogy a nagyobbat használjuk, nagyobb szardiniát használjuk, a gerincet kidobáljuk belőle, és tök jól lehet tölteni, tök jól lehet vele dolgozni, és a végén nem találsz benne szálkát, tehát abszolút mértékben át tudod sütni, és pont az ebbe a hajszálvékony kis szálkának nem nevezném, úgy kell lenni, mint én, tehát ne azzal foglalkozz, hogy mennyi szálka van benne, hanem átsül, és pont átsült nekem ezek a szálka, abszolút mértékben, tehát teljesen jó, nem, nincs beírdalva, semmi ilyesmi nincs vele, de ahogy ez kezelve van, elősítve van, töltve van, panírozva, nagyon finom lesz.
0: Na, hát akkor a csemulával töltött szardínia, az így készül, és akkor, ha el akarunk benne mélyedni, akkor minden információt lesz az Anti séf a Zamatőr Facebook oldalán. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Olyan az életvitelünk a férjemmel, hogy mi nyáron nem nagyon szoktunk nyaralni, egy ideig csináltuk, de most már egyébként így rájöttem, hogy úgy konkrétan megpusztulok ebben a melegben, ráadásul kutyával szoktunk menni, neki meg minden való, csak éppen ez az irtózatos hőség, nem? Tehát én is az őszi utazást kedvelem igazándiból, meg mostanában már a télit. Nos, most mondok egy-két tippet a méregdrága főszezon után, hova érdemes elmenni, például pénztárcabarát módon az ősz elején. Nos, a főszezon már visszaesik, ugye szeptemberben a borvidékek beindulnak, az erdők lassan őszi arcukat mutatják, szóval nagyon-nagyon kellemes, szép kirándulásokban lehet részünk. A KSH adatai jól mutatják a különbséget a nyári csúcs és az őszi szezon között. 2025. augusztusában a hazai turisztikai szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég, 7,3 millió vendég éjszakát töltött el. Ebből a belföldi vendégek száma közel 1,5 millió volt. Egy hónappal később szeptemberben már 1,6 millió vendéget és 3,8 millió vendég éjszakát regisztráltak. A belföldi vendégek száma pedig 781 ezer volt. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben üresek a népszerű helyek, de a nyári csúcsterheléshez képest sokkal nagyobb lehet a mozgástér foglalásnál, éttermeknél, parkolóknál, programoknál. Hogyha van térség, amely szeptemberben talán még jobb, mint júliusban, az a Balaton felvidék. A tóparton már kisebb a strandolók tömege, a vízparti séták, biciklitúrák, borozók, piacok, tanúhegyek továbbra is bőven hoznak programokat. Badacsony, Szentgyörgyhegy, Szigliget, Tihany, Köveskál, Káptalantóti, a Káli-medence klasszikus őszi belföldi célpontok. A Magyar Turisztikai Ügynökség balatoni kiadványa külön kiemelte most, hogy a Balaton nem csak nyári desztináció. A tó és a Balaton felvidék ősszel is erős programokat kínál. Szeptemberben a Balatonnál különösen jó kombináció lehet egy félnapos túra, egy boros ebéd és egy csendesebb tóparti séta. Hétköznap érdemes nézni a szállásokat, mert a péntek-szombat esték a boros programok miatt gyorsan beszoktak telni. Szeptemberben a borvidékek különösen erős célpontok, Tokaj hegyalja pedig ebből a szempontból is az egyik legkézenfekvőbb választás. A tokaji borvidék történelmi kultúrája 2002 óta a UNESCO világörökség listáján is szerepel. Tokaj, Mád, Tarcal, Tája, Sárospatak, Sátoraljaújhely, jó választás. Eger, Bükk, Szalajka völgy, városnézés és erdő egy hétvégén. Ez az egyik legjobb kompromisszumos őszi út, egy cél van történelmi belváros, vár, fürdő, borvidék, jó éttermek, a Bükk pedig karnyújtásnyira van csupán tőlünk. És hát ne felejtkezzünk el az Őrségről sem, amely ősszel mutatja meg igazán azt az arcát, amiért sokan visszajárnak. Csendes falvak, erdők, dombok, helyi ételek, kézműves portékák, tökmagolaj, gombás ételek, falusi vendégházak. Jó utat kívánok!

0: Én nagyon szeretem a Best FM rádiót, mert nagyon jó játékok vannak rajta, és nagyon jó zenéket hallgathatunk rajta egész nap.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

Folytatjuk a legfrissebb hírekkel, a híreink pedig el is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu. A retro véradás minden évben nagy siker, ha mondhatunk ilyet egy véradásra, de szerintem nyugodtan, mert hogy a sikere abban mérhető, hogy sokan elmennek. Szeptember 5-én szombaton a 18. országos retro véradás szervezi meg az Országos Vérellátó Szolgálat. A rendezvény célja, hogy feltöltsék a vérkészleteket. A véradást retro zene, sör, virsli menü és ajándékok teszik különlegessé. 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. Az OVS közlése szerint a véradók ezúttal dupla kalóriapótlási utalványt és választható ajándékot kapnak. További részletek a bestfmnyiregyháza.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új vezetők az evangélikus iskolában, még lehet jelentkezni a szakirányú továbbképzésekre, hétfőn lezárják a 36-os főutat. Zsíros Antás vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Császná Korsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
4: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredményes munka értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
3: Meghosszabbították a határidőt, még péntekig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A 18 meghirdetett képzés között pedagógiai, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó szakok is szerepelnek. A jelentkezési lapokat a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani, részletek az nye.hu oldalon. Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé, a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező útak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyíregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak majd. És most néhány szó az időjárásról. Jobbára derült az ég jelenleg Nyíregyháza fölött, de hamarosan megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok is kialakulhatnak. A szél többször is megélénkülhet még a következő napokban is, emellett azonban szombatig emelkedik a hőmérséklet. Aznap 32 fok lesz a csúcs, de holnap is elérjük már a 30 fokot. Éjszakánként azonban már 20 fok alá hűl a levegő, a jövő héten pedig már napközben is általában 30 fok alatt maradunk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Legközelebb majd 2 órakor jönnek friss hírek. Itt a Best FM-en a 103.9-en. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Hamarosan beszállunk az autóba, és elmondom, mire kell figyelni a légzsák lámpájánál, illetve lesz kalóriadó, és beszélek arról a mézről, ami nem méz, de olcsó.

Ma már az autók többségében van légzsák, és hát ugye régen csak elő volt, de most már van függöny légzsák, akkor olyan, ami elválasztja az utasteret így ketté középen, meg van térlégzsák minden esetre. A légzsák figyelmeztető lámpájának kigyulladása gyakran olyan problémákra utal, amelyek nem feltétlenül befolyásolják az autó mindennapi működését, de komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek. Nyilván, hogyha ég ez a lámpa, beszélünk az autóba, akkor a motor normálisan elindul, az autó halad, a jelzőfény figyelmen kívül hagyása azonban súlyos következményekkel járhat, hogyha a biztonsági rendszerre valóban szükség lenne. A probléma forrása sokszor nem magában a légzsákban keresendő, hanem az autó egyéb részeiben. Például az ülések alatti csatlakozókban, a kormánykerékben található spirálcsatlakozásban, vagy az ütközés érzékelőkben. A légzsák rendszer jelzőfénye a gyújtás bekapcsolásakor egy rövid ideig világít, amíg a rendszer elvégzi az önellenőrzést. Ha azonban a lámpa folyamatosan ég, villog, vagy vezetés közben újra kigyullad, az a vezérlőegység által észlelt hibára utal. Az ilyen problémák gyakran az első ülések alatti elektromos csatlakozókhoz köthetőek, amelyek az ülések mozgatása során esetleg meglazulnak, vagy nedvesség miatt korrózió alakulhat ki bennük. Emellett a jelenlét érzékelők, a biztonsági öv előfeszítői, az ütközés érzékelők és a kormánykerékben található spirálcsatlakozás is gyakori hibaforrás lehet. A kormánykerékben található gombok vagy a duda működési problémái szintén utalhatnak a légzsákrendszer meghibásodására. Egyes esetekben a gyenge akkumulátor vagy a jelentős feszültségesés is hibakódot generálhat. Az ilyen hibák diagnosztizálása nem egyszerű feladat, mivel nem minden olvasó képes rögtön megtalálni a hibát. Az alapvető diagnosztikai eszközök elsősorban a motor és a kipufogó rendszer hibáira koncentrálnak, míg a légzsákrendszerhez speciális eszköz szükséges, amely hozzáfér a különálló vezérlő modulhoz. A hibakódok pontos azonosítása nélkülözhetetlen a probléma helyes megoldásához, ezért a javítást mindig szakemberre kell bízni. Figyeljük azt a kis lámpát!

0: Jön nálunk a kalóriadó ma Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, én is téged is köszöntöm, a rádió hallgatókat is.
0: De rengeteget beszélgetünk már a kalóriadóban arról, hogy a fehérje az mennyire fontos az emberi szervezet számára, de hát, hogyha jövünk, megyünk interneten, boltokban, akkor azt is látjuk, hogy ma már léteznek fehérje porok is. Na most szerintem még mielőtt a porokhoz nyúlnánk, ha egyáltalán kell, tisztázzuk, hogy egyetem mennyi fehérjére van szüksége egy felnőtt embernek, férfinak, nőnek.
1: Hát így átlagot mondanék, a napi energia szükségletünk, tehát eleve, tehát ott kezdjük, hogy mindenkinek más a napi energia szükséglete, itt meghatározó a nem, életkor, fizikai aktivitás, betegségek, nem tudom, meghatározott állapotok, például a várandóság, és akkor ennek a napi energia szükségletnek a 12-15%-a átlagosan a fehérje szükségletünk, ami ugye egyénenként eltérő, hiszen hogyha valakinek 2000 kalória napi szükséglete, akkor neki más lesz a fehérje szükséglete, mint ha valakinek 1500 kalória. Átlagosan azt mondhatjuk, hogy mondjuk egy 60 kilós nő 55 g fehérjét igényel a nap folyamán, de itt tényleg meghatározó az, hogy mi a napi energia szükségletünk, és ehhez viszonyítjuk, és még amit kiemelnék, hogy nyilvánvalóan a fizikai aktivitás nagyon lényeges, mert hogyha valaki nagyon sokat sportol, akkor neki ugye magasabb energia százalékkal számolunk.
0: Hát ezért szokták azt, nem, hogy az edzések után beisszák a fehérje porokat, nem?
1: Igen, majd azért erre is kitérhetünk, jó, hogy ez jó,
0: hogy jó vagy nem jó. Igen. Ez, egyébként ez az 55 gram, amit mondtál, ez annyira ilyen meghatározhatatlan számomra, tehát például hogy tudjuk ezt így emészthető formába tenni, minek felelez meg? Egy szelet rántott hús, vagy nem tudom?
1: Hát amit mondan, nem, hogy mondjuk 10 deka csirke mell, az körülbelül 20-25 gram fehérjét tartalmaz. Vagy vannak, biztosan te is láttál már a boltokban ilyen úgynevezett protein pudingokat, ott egy darab ilyen puding az 20 gram fehérjét tartalmaz. A túrónál attól függ, hogy milyen a zsírtartalma, itt azért minden, tehát ugye a jó állati vagy fehérje források az állati eredetű termékek, tejtermékek, hús, és itt elmondható nagy általánosságban, hogy ha alacsonyabb a zsírtartalom, akkor magasabb lesz a fehérje tartalom. Tehát nehéz azt mondani, hogy mondjuk a sajtnak x gram fehérje tartalma van, mert nem ugyanannyi lesz a fehérje tartalma a light trapistának, mint a sima trapistának, vagy mint a parmezánnak, mint mondjuk a mozzarellának.
0: Na hát, gondoltam én, hogy ez nem olyan egyszerű. Akkor alapvetően azt mondtad, hogy a fehérje bevitelre a legjobb az például a hús és a tejtermékek, ugye? De van még, amiben esetleg fehérje van?
1: Igen, alapvetően ugye az állati eredetű fehérje források a legjobbak, ezek minden szükséges aminosavat tartalmaznak, és jól hasznosulnak. Ugye a húsok, tejtermékek és a tojás tartoznak ide, de ezek mellett, hogyha növényi eredetű fehérje források között szeretnénk körül nézni, akkor a szárazszövések is nagyon jó fehérje forrásnak minősülnek, és azért meg kell említeni, hogy egyébként a magok, gabonák is tartalmaznak fehérjéket, csak ezeknél a mennyiség jóval alacsonyabb, igen, és a biológiai hasznosulás kedvezőtlenebb.
0: És akkor beszéljünk egy picit a fehérje porokról, ha már szóba került. Hát rengeteget reklámozzák, és a kigyúrt pasik és nők leszállnak az edzőpadról, ömlik róluk a víz, gyönyörű kockás has, és utána benyomják a fehérje port. Kell ez?
1: Hát alapvetően egyébként a szervezetünk a normál ételekkel bevitt fehérjét tudja legjobban hasznosítani. Tehát előnyösebb az, hogyha az emelt fehérje bevitelünket például egy túró, tojás, hús segítségével fedezzük, mint hogyha fehérje porokkal tennénk. Aha. De persze előfordul az, hogy valaki nagyon nagy mennyiségű fehérjét szeretne bevinni az izomépítés során, és normál ételekkel már nem tudja fedezni, igen, a szükségletet, mert meg kéne ennél mondjuk 3 kg csirke mellett fél kiló rizssel, és inkább ehelyett fehérje porokhoz nyúl. Nagyon fontos arra figyelni, hogy ne vigyük túlzásba, mert nagy terhet ró a májra, vessékre. Ugyanúgy van energiatartalma egyébként, és a feleslegben bevitt fehérjét nem izomépítésre használja fel a szervezet, hanem ugyanúgy elraktározza. És még egy nagyon fontos dolog, hogy a fehérje hasznosulásához szénhidrátra is szükség van. Aha. Biztosan mindenki találkozott már valakivel, vagy ő maga is csinálta azt, hogy akár egy edzést követően vízben elkever perc fehérje port ivott meg. Na hát ebből ugye már sejthetjük, hogy ennek nem sok értelme van, hiszen a fehérje hasznosulásához kell a szénhidrát, és ha a fehérje port vízben keverjük el, akkor az nem lesz igazán.
0: De ha tejben?
1: Ha tejben keverjük el, és mondjuk gyümölcsöt is teszünk hozzá, vagy zappelyhet, akkor az már sokkal jobb. De egyébként egy ilyen egy adag fehérje porban nagyjából 20-25 g fehérje szokott lenni. És hogyha csinálunk ehelyett mondjuk egy szendvicset, amiben tesztünk 10 deka csirke mellett, akkor ugyanott vagyunk, csak ugye ugyanúgy ott van mellette mondjuk egy tortilla, amiben belekevertük a csirke mellünket, és már ott van a szénhidrát, tudunk hozzátenni zöldségeket, sokkal tovább jól lakottnak érezzük magunkat, sokkal természetesebb az a fehérje forrás, vagy akár keverhetünk össze túrót, vannak ezek a skir magas fehérje tartalmú joghurtok, abba is tehetünk gyümölcsöt, és akkor egy túrókrémmel ugyanazt a mennyiségű fehérjét be tudtuk vinni.
0: Na, mindig tanulunk valamit. Szandi, köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

beszélgettem az egyik rokonommal, akinek a férje elkezdett mézet pergetni, tehát így csinálnak mézet. És akkor így kérdeztem, hogy tényleg ez így hogy zajlik, meg mint zajlik, és hát azért ez egy nem egyszerű történet, szóval van vele gond és teendő bőven. Én biztos lelökném ott a láncot, ahogy így üvegbe teszem, felforralom, átteszem, címkézem, sorolhatnám. Éppen ezért mindenkit arra bíztatok, aki mézet vásárol, hogy csak és kizárólag igazi magyar mézet vigyen haza. Viszont sok esetben ránksózzák a hamis mézet a boltokban, úgy, hogy a legtöbben észre sem veszik. Az asszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés. Összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek. Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke a rendkívül alacsony felvásárlási árak kapcsán arról beszélt, hogy az Európai Unióban továbbra is egyre nagyobb mennyiségű hamisított méz és mézkészítmény található, ezek folyamatosan jönnek, de az Európai Bizottság még mindig nem lépett ezzel kapcsolatban. Nos, Bros Péter azt mondta egy interjúban, hogy a magyar méhészek lezárták az évet, legalábbis a méztermés tekintetében. Így lehet tudni, hogy az idei évben mennyi méz termett, és már csak a méhcsaládok téli felkészítése folyik. Kiemelte, hogy a vártnál jobb évet zárnak tehát a hazai termelők. A napraforgó egyébként megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. Ez azt jelenti, hogy csak a napraforgónál mintegy 10-15 ezer tonna mézzel lett kevesebb, ami forintban 10-15 milliárddal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek. Nos, az alacsony árakért a mézhamisítás tehető felelőssé. Az Európai Unióba továbbra is érkezik olcsó méz. Az OMA elnöke szerint a gondot az elsősorban Ázsiából származó, a most már egyre nagyobb mennyiségű műméz jelentés az, hogy az Európai Bizottság nem hajlandó tudomást venni, hogy a műmézzel nem csak a magyar gazdák, hanem senki sem tud versenyezni. Úgy fogalmazott, másfél euróért leszállítva az európai kikötőkbe olyan méznek nevezett édesítőszert árulnak, amiről nagyon-nagyon nehéz megállapítani, hogy nem méz, de a szakma ezt abszolút tudja. Bros Péter szerint nemrég fejeztek be egy olyan vizsgálatot, melynek keretében Németország és Olaszország polcairól vásároltak 10-10 üveg mézet. Ezeket a mézeket nyugat-európai laborokba küldték, ahol egy újszerű fehérje vizsgálattal megállapították, hogy a minták harmada, még egyszer mondom, harmada nem méz. Az eredményről értesítették az Európai Bizottságot, de egyelőre azt a választ kapták, hogy ezzel az eredménnyel még nem tudnak mit kezdeni, hosszú távon meg fogják oldani a méhészek problémáját. A műmézzel kapcsolatban Bros Péter kiemelte, hogy bár az Európai Unió régóta ígéri a szigorú szabályozást, eddig még nem sok minden történt, tehát az embereket szeretnék arra felhívni, az emberek figyelmét, hogy keressék az eredeti, igazi mézet, és ne azt vegyék meg feltétlenül, ami a legolcsóbb, mert hogy lehet, hogy az nem is méz.

0: Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ezt egy mesemondó verseny felhívásával teszem, hiszen a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából népmesemondó versenyt szervez. A Váci Mihály Kulturális Központban lesz majd az esemény szeptember 30-án. Három kategóriát hirdettek meg, vannak az óvisok, nagyon cukik lesznek, 3-6 év közötti korosztály, aztán jönnek az alsósok, szintén cukik, 6 és 10 év között, majd a felső tagozat 11-14 év között, hát ők azt már nem szeretik, ha rájuk azt mondjuk, hogy cukik. A jelentkezők egy szabadon választható magyar népmesével nevezhetnek. Ez a mese nem lehet 5 percnél hosszabb. A legügyesebb mesemondók korosztályonként értékes könyvjutalomban részesülnek. A jelentkezési lap letölthető a www.vmkk.hu weboldalról, amit e-mailben az info@vmkk.hu e-mail címre, vagy személyesen a Váci Mihály Kulturális Központba kell eljuttatni. A jelentkezési határidő szeptember 25. Tudom, sok infót mondtam, nem kell fejből megjegyezni, mind ott van a weboldalunkon, www.bestefemnyiregyháza.hu, tehát mondtam még egy információt. Kellemes délutánt, jön Dékán Pist, én pedig holnap újra Szendi Hajni vagyok.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
2: Szeptember 11-12-13.
3: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitál Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
2: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
3: Neked is ott a helyed.
4: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Visszaültek az iskolapadba a honvéd kadétok, új táblák kerültek a Sarkantyú utcára, szombaton ismét retro véradás. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, következnek a részletek. Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját a nyíregyházi Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium a Honvéd Kadét programban résztvevő tanulók számára. A program célja, hogy a diákok a civil tanulmányaik mellett megismerjék a honvédelem alapjait, miközben a mindennapi életben is hasznos tudást szereznek, számolt be a nyíregyházi televízió. A képzés 3 egymásra épülő, de különböző intenzitású szinten érhető el az országban. A nyíregyházi Honvéd Kollégium a legmagasabb szinthez tartozik, amely mindössze 3 másik városban érhető el az országban, Debrecenben, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen. A programhoz idén több mint 40 új kadét csatlakozott Nyíregyházáról. Új kereszttáblák kerültek ki a Sarkantyú utcára. A Kossuth és Dózsa-György utca közötti szakaszon mindkét irányból 30 km/h sebességkorlátozás lépett életbe, írja a nyíregyháza.hu. Az arra közlekedőket arra kérik, hogy ne megszokásból vezessenek és tartsák be a szabályokat. Épp hogy nagykorú, és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján, köztük a nyíregyházi területi vérellátó intézetben várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az országos vérellátó szolgálat főigazgatója.
6: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
5: Meghosszabbították a határidőt, még péntekig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A 18 meghirdetett képzés között pedagógiai, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó szakok is szerepelnek. A jelentkezési lapokat a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani, részletek az nye.hu oldalon. Jobbára derült az ég jelenleg Nyíregyháza fölött, de hamarosan megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok is kialakulhatnak. A szél többször is megélénkülhet még a következő napokban is, emellett azonban szombatig emelkedik a hőmérséklet. Aznap 32 fok lesz a csúcs, de holnap is elérjük már a 30 fokot. Éjszakánként azonban már 20 fok alá hűl a levegő, a jövő héten pedig már napközben is általában 30 fok alatt maradunk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Akkor lendítsük meg a délután, 3 perccel 2 óra után, köszöntöm a kis péntekben, és csütörtök van, és harmadika. Már is hozom a legfrissebb előrejelzéseket, hogyan alakul a délután. Itt pörögnek a legnagyobb dalok is, Gádzsó és a So Many Times, melyel indulunk. Dékán István vagyok, remélem velem tölti ezt a 4 órát.

A Simply Red énekelt a Stars után, itt vannak előttem a legfrissebb előrejelzések, mely hát tényleg kora ősziesnek ígérkezik, vagy késő nyáriasnak. 29 fok van a mai csúcsértékünk, ez már jóval elviselhetőbb, ugye ez az idő. Felhőket látunk, jönnek, mennek, úszkálnak, akár tornyosulnak is, néha gomolyodnak is, de elsőre 3% valószínűséggel kell készülnie. Én azért erre még nem igazán kötnék biztosítást. A késő délután ma megvastagszik a felhőzet 6 óra körül, akkor sem érkezik eső, esetén ijeszgetés, akkor is csak 6% lesz ennek valószínűsége. A pollen terhelésünk a parlagfű kapcsán továbbra is magas, egyébként a gombák, a libatokfélék és a csalánfélék közepes szintjére még számolnia kell. Hát ezek a legfrissebb adatok, ide jön a Car Wash, Christina Aguilerától, hát talán nem mennék autót most, de a dal tök jó lesz, hallgatjuk, és itt a hozzám tartozol az átirat, Verib Tomival és Dr. Béressel.

Get Right, milyen jó volt ez a dal, egy jó kis popdal J-Lo-tól itt a legnagyobbak között is, vagy Tóth Gabi, énekel mindjárt, az elég volt bekészítve. Elkezdődött az iskola, az első néhány napban mindenhol is megtörténnek a szülői értekezletek, ahol megbeszélik, hogy nagyjából mi várható az évben. Adnak egy csomó papírt, amit alá kell írni, ez általában így szokott lenni, megszoktuk már, talán az elsősök még nem, de ahogy majd telik az idő, majd ők is ráéreznek. Beszélgessünk a hetedikesekről, nekik mindenképpen érdekes a cikket olvasni, egy kicsit átrágni és beszélgetni szülőként arról, hogy milyen fontos a HPV védőoltását jól átrágni, jól megbeszélni, sőt szerintem beadni is, mert hogyha utána járunk, hogy milyen betegségeket okozhat ez a vírus, akkor én azt gondolnám, hogy ez mindenképpen szükséges, és ezzel a szóval élve. A napokban egyébként megkapják a srácok majd a tájékoztatót, hazahozzák az iskolából, nekünk pedig ki kell tölteni és visszaküldeni, ennyi a feladat szeptember 15-ig egyébként, és hozzá tartozik, hogy ez az oltás majd iskolai környezetben valósul meg, ott tehát az iskolában ez meg is történik, már itt ennek beadása, ha úgy dönt, olvassa, a cikket nagyon érdemes, az MTN a Best FM oldalán is. Jön Tóth Gabi, elég volt, és a This is how we do it, mondta el Jordan Dala.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb classic house, funky, pop, dance, R&B és lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A hófehér Jaguar az átillat Péli Barnával és Körtésszel itt a legnagyobbak között, és majd a Desert Rose jön, meg a Pussycat Dolls, nyomkodja a gombokat, a Buttons is bekészítve, és beszéljünk a programról, mely nagyon hasznos, és melynek talán két része van, és most közelítsünk innen. A Baba Börze Nyíregyházán újra, a Buzatéri piacon, a fedett külső területen, ahol egyébként lenni szokott szeptember 6-án vasárnap, 6 és 14 óra között. Itt, hogyha árulnánk, akkor regisztráció kell, egyébként meg érdemes itt kincseket keresni, pláne itt az iskola szezon kapujában. Lesz ez tehát majd szeptember 6-án, 6 és 14 óra között. Folytatjuk dalokkal. Stinggel és a Desert Rose-zal találkozunk a következő percekben, halljuk a dalt, és itt a Pussycat Dolls Buttons felvétele is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt jönnek a játékos perceink, a Pizza Mafia ma is megteremtette a lehetőséget, így pedig hát nyilvánvalóan itt van a Pizza Mafias játékunk a Super Pizza menüért, érdemes keresni ma is Facebook oldalunkat. Best FM Nyíregyház, ott kell hozzászólni, a kérdés már kint.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44. Vagy pizzamafia.hu.
4: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsósok. Lengyelországban népszerűsítették Nyíregyházát. Bővült az állatpark zebra csapata. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Idén is ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsós általános iskolások Nyíregyházán. Csak nem 4000 kisdiák vehetett át korosztályának megfelelő tanszereket. Az önkormányzat 2014 óta biztosít ingyenes tanszercsomagot az alsó tagozatos tanulóknak. A támogatás nem szociális rászorultsághoz kötött, minden kisdiák jogosult rá, aki nyíregyházi székhelyű általános iskolába jár és állandó nyíregyházi lakóhellyel rendelkezik, olvasható a város honlapján. A füzetek és írószerek mellett rajzeszközök, vonalzók, ecsetek és egyéb az adott korosztály számára szükséges felszerelések kaptak helyet a csomagokban. Bielszkó Bialában jártak a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Munkatársai. Az elmúlt hétvégén helyi kulturális esemény keretében népszerűsítették városunk turisztikai kínálatát. A látogatók számára kóstolókat is tartottak, az érdeklődőket pogácsával, szilvás papuccsal és pálinkával is várták a turisztikai iroda munkatársai. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, egyre több lengyel vendég érkezik Nyíregyházára, és a lengyel vendégészakák száma is folyamatosan növekszik. A város turisztikai attrakciói különösen a nyári időszakban népszerűek. Tisztújító közgyűlést tartott az Örökösföld Újváros Polgárőr Egyesület. A tagság egyhangú döntéssel ismét bizalmat szavazott Dajka Zsolt elnöknek, így továbbra is ő vezeti az egyesületet, számol be a megyei szövetség. A közgyűlésen a résztvevők az elmúlt időszak eredményeit is értékelték, és szó esett a jövőbeni tervekről és a toborzás fontosságáról is. A program végén elismeréseket is átadtak. Új taggal bővült a Nyíregyházi Állatpark Alföldi Zebra csapata. Egy kis csődör látott napvilágot az Afrika panorámában. A párnapos zebra csikó születése után hamar lábra állt, és egyre magabiztosabban követi édesanyját, írja az állatpark a közösségi oldalán. A Nyíregyházi Állatparkban a látogatók több különböző zebrával is találkozhatnak. Az Afrika élővilágát bemutató kifutórendszerben alföldi zebrák és a tarzanösvényén grévi zebrák is élnek. Jobbára derült az ég jelenleg Nyíregyháza fölött, de hamarosan megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok is kialakulhatnak. A szél többször is megélénkülhet még a következő napokban is, emellett azonban szombatig emelkedik a hőmérséklet. Aznap 32 fok lesz a csúcs, de holnap is elérjük már a 30 fokot. Éjszakánként azonban már 20 fok alá hűl a levegő, a jövő héten pedig már napközben is általában 30 fok alatt maradunk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 óra után járunk 3 perccel, a Pizza Mafia játéka pedig ma is érkezik, egészen pontosan már olvasható a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Keresem, hogy szóljon hozzá ott, hogy regisztrálhassam, és remélem, hogy azért sikeres lesz a mai kis cseverészésünk. Beyoncé-vel indulunk, ez a Naughty Boy.

az R&B klubok hangulatát idézhetjük Beyoncé dalával, a Naughty Boy után itt lesz nekünk a folytatásként majd a Papír sárkány, melyet eregethetünk Rúzsa Magdival, bár a kora őszi időben talán ez annyira nem sikeres, inkább ugye a tavasz alkalmas a sárkány eregetésre. A dal itt lesz, tök jó lesz, hallgatjuk mindjárt. Facebook oldalunkon pedig elérheti Pizza Mafia játékunkat, ott megtalálja a kérdést, melyre érdemes válaszolni. Ön szerint mi a legidegesítőbb állat a nyárban, mi az, ami a koronát, vagy ki az, ami a koronát is megkapná, a legidegesítőbb állatok rangsorában. Tehát így várom üzeneteit ebben az órában. A Papírsárkány jön Kulióval, a Too Hot és majd BSE passzportja is, lesz mit dudolni tehát.

A paszport, mely dudolhattunk Bél Svédtől és Eminemmel, pörgetjük a folytatásban tovább a nyelvünket, most a The Real Slim Shady mindjárt. A legidegesítőbb állatot keresünk a nyárban, ami leginkább fel tudja húzni, ami leginkább ki tudja billenteni a béke tűréséből, vagy esetlegesen szinte megőríti már. Hát jönnek már üzenetek, nagyon sokan egyébként a szúnyogra hajaznak, de szerintem a szúnyog ellen tök jól lehet védekezni, vagy legalábbis azt gondolom, hogy a szúnyogriasztók, még amit magunkra fújunk, még az is sokat segíthet. Jó zümmög-zümmög, de talán már nem csípi meg az embert, és azt is látni kell, hogy megfogalmazta egyébként Nikoletta is, nem igazán volt a nyárban. Szúnyog, inkább a szúnyog, igaz, az nem sok volt belőle az idén, és úgy látszik, hogy sokan az általam csatolt képen szereplő légyre gondolnak természetesen. Valamelyik rendesen még harap is, Marietta üzenete már, mint gondol a légyre. Nincs idegesítőbb annál, mikor zümeg is nem tudod lecsapni, még egy üzenet a légy mellett. Veronika hozzászólását olvashattam. Árvaszúnyog a Balatonon. Igen, az azért az nem egyszerű, amikor szinte szétcsípkedik az ember. Mondjuk én nem vagyok az a típus, amit szeretnek a szúnyogok. Megmondom őszintén, hogy én a leginkább a poloskákat gyűlölöm, mert mindenhova bebújnak, mert mindenhol lehet velük találkozni. És a legváratlanabb helyen egyszer csak megjelennek. A kora őszben, vagy a késő télben is. Erre azért mindig megvan az esély. Szóval várom a legidegesítőbb rovar címét, ki nyeri el, mi nyeri el önnél, így várom üzeneteit. Közben jönnek a dalok Eminemmel, folytatjuk Pápa Jocsi is énekel mindjárt.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Burning Down the House, de jó az a dal Cardigans-zel, Tom Jones-szal, még mindig érzem a lendületét ennek a jó kis pop sikernek. A Honeybees jön a vételennel, na meg Craig David a Seven Days-zel, a játékunkat pedig Facebook oldalunkon ma is utoléri. Csatlakozzon a Pizza Mafia játékához, méghozzá úgy, hogy hozzászól a kérdéshez, mert megtalál itt Best FM Nyíregyháza, arra vagyok kíváncsi, hogy ön szerint mi a legidegesítőbb rovar. Mi kapja ezt a címet, hogy egy koronát úgy virtuálisan a fejére tegyünk, így a nyár lezárásaként? És azért sok mindenről beszéltünk már, és úgy látszik, hogy bővül a lista. A szúnyogon, a légyen kívül a darázs szintén előkerült. Méghozzá Szabolcs írta legelőször, nálunk a darazsak, igen, az egy kemény dió, hasonlóképpen vélekedik. Mihály is, és Sándor is így válaszolt, aztán jönnek érdekes üzenetek Zoltán, süsű a sárkány, mert ő nem lő tüzet. Zsava pedig egy kis felsorolásba, bocsájtkozott, légy, darázs, poloska. Így érkeznek üzenetek, várom még az önét is, szóljon hozzá, hogy regisztrálhassam a Pizza Mafia játékában. Fél időben vagyunk már, úgyhogy van ideje még megválaszol, hogy ön szerint mi a legidegesítőbb rovar. Kinek a fejre rajzoljuk virtuális koronánkat, közben jönnek a dalok, méghozzá vételen, ahogy beígértem, Craig David, aztán majd Gáspár Laci, és a Mégis forog a föld.

egyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This is another black and smash.

Gáspár Laci dala, és mégis forog a föld, itt a legnagyobbak között James Blount énekel. Mindjárt előtte nézzük a játékot, a Pizza Mafia játékát, melyet ma is utolér Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza, ne feledje, ott kell hozzászólni. Én regisztrálom játékunkba, aztán majd sorsolok, és 4 órakor megtudjuk, hogy ki a szerencsés, kiviheti haza a szuper pizza menüt. Augustóval és a bolognese pizzával már holnap, ami egyébként hát segítheti a vacsi problémát megoldani, már pedig azt gondolom, hogy 2 pizzával igen, csak jól lehet lakni, egyébként én kóstoltam, nagyon finom és frissen készül, szóval ezzel tutira nem lesz gond, így pedig mindenképpen érdemes hozzászólni, keresni bejegyzésünket, ön szerint mi a legidegesítőbb rovar a nyárban. Kiterjesztünk fel első helyre, így érkeznek üzenetek, szemezgessünk még egy kicsit. Tibor szintén a szúnyog mellett húzta a voksát, Zita üzenetén jól mosolyogtam, a Yorkik, de ők egész évben tolják. Barbara, a legidegesítőbb a darazsak, akik konkrétan körül zümmögnek folyton. Beáta, a legyeket nem bírom, de szerencsére jó reflexzel vagyok megáldva, így hamar kompec nekik. Nem tudom, hogy lécsapúval, tenyérrel, bármival is, ami a keze ügyébe akad. Azért az is vicces, amikor az ember hadonászik. Már a üzeneteit, hozzászólásait 20 perccel van mindösszesen, hogy megfogalmazza, én pedig addig hozom a dalokat. Itt van nekünk James Blunt, aztán pedig a Neked Valóság Dear Hennyvel, meg Zolával.

Egy villámfókusz itt a Neked Valóság után, mert hallottunk itt a Best FM-en, és hát továbbra is pörög a pizzamafiás játékunk egészen 4 óráig bezárólag. Akkor majd sorsolok, meg tudjuk ki a szerencsés, és kiviheti haza holnaptól már nagyjából 2 hétig a szuper pizza menüt. Cserébe pedig válaszoljon a kérdésre ön szerint, mi a legidegesítőbb rovar fókuszban a nyár. Válaszoljon, üzenjen, én pedig regisztrálom a játékba. Remélem, a szerencse pedig ön mellé áll. Hands-onnal folytatjuk a Mbapp után, még talán Wolf Kati is énekel, aztán megtudjuk, ki nyert.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És el is szaladt az óra, Andris már itt mellettem, mindjárt jönnek a friss hírek itt a Best FM-en, ezzel párhuzamosan pedig lezárjuk mai pizzamafiás játékunkat, és már is megnézzük, hogy ki a nyertes. Előtte csak egy gyors visszatekintés, a legidegesítőbb rovart kerestük a nyárban, és azért elég sokféle üzenet érkezett, valaki a jorkikat nem szereti, valaki a szúnyogok mellett voksolt, de itt vannak a legyek, a darazsak, a poloskák, a mojlepkék. Én például a muslicát se bírom, vagy azokat a pici bogarakat, melyek egyébként landolnak a szélvédőn és óriási felhőket alkotva. Hát néha bele-bele sétálunk, akkor pedig tele van minden is velük. Szóval azért sokféle üzenet érkezett, visszakanyarodva itt a játékhoz, és már is megnézzük, hogy ki nyert. Kevertem, kavartam, a darázs vitte az első helyet, a második, a szúnyog a harmadik helyet, pedig a légy. Így válaszolt nekünk János, jó étvágyat kívánok, öné a szuper pizza menü, gratulálok, és köszönöm mindenki hozzászólását. Nem csak már a hétre, holnap egy kis technikai pitty-putty, úgyhogy nem játszunk majd sajnos, de hétfőn újra hozzam a Pizza Mafia játékát, és akkor is érdemes lesz majd velünk tartani, minket figyelni. A következő órában a hírek után pedig jön a közlekedés.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 11, 12, 13.
3: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálspa, jacuzzi, rócsó, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
2: Szeptember 11, 12, 13. Irány a Nyíregyházi út 19.
3: Neked is ott a helyed.
4: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
5: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény, értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
6: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
7: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
6: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
7: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
6: Nyírkem, az egészséges kert titka.
8: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Új vezetők az evangélikus iskolában, még lehet jelentkezni a szakirányú továbbképzésekre, hétfőn lezárják a 36-os főutat. Zsíros Antás vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Császná Korsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
10: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredményes munka, értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
9: Meghosszabbították a határidőt, még péntekig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A 18 meghirdetett képzés között pedagógiai, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó szakok is szerepelnek. A jelentkezési lapokat a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani, részletek az nye.hu oldalon. Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton, a területen a Simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé, a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező utak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyíregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak majd. És most néhány szó az időjárásról. Jobbára derült az ég jelenleg Nyíregyháza fölött, de hamarosan megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok is kialakulhatnak. A szél többször is megélénkülhet még a következő napokban is, emellett azonban szombatig emelkedik a hőmérséklet. Aznap 32 fok lesz a csúcs, de holnap is elérjük már a 30 fokot. Éjszakánként azonban már 20 fok alá hűl a levegő, a jövő héten pedig már napközben is általában 30 fok alatt maradunk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

4 órakor pedig fókusz legyen a közlekedésen, 5 perccel járunk, 4 óra után egészen pontosan 27 fok a hőmérőn. Jönnek-mennek a felhők, esőre mégsem kell készülni, a tömött forgalmi sávokra annál inkább, hát ide jönnek majd a kiegészítések. A Girlfriend jön elsőként.

0: Rúzsd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is. 103.9 Best FM.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy foglalkozunk a biztonsági berendezésekkel. A srácokra is szóljunk rá, kössétek be magatokat, hogy minél hamarabb megtanulják, és sokkal inkább ez az élet része legyen. Beülünk az autóba, bekapcsoljuk az övet. Így közlekedjünk, és közben jönnek a dalok. C.G. Lewis, mi jön mindjárt a Sweets for My Sweet dallal. Még előtte megnézzük, hogy mire számolhatunk az utakon. Egészen pontosan a hímesi körforgalom kapcsán már vannak infók. Decemberre várható a befejezés a hírek szerint, tehát van még itt néhány hónap, de hát látjuk már a végét, ha arra sétál, akkor már a körvonala kirajzolódnak, lassan-lassan túl vagyunk ezen az óriási beruházáson. Térfigyelő kamerák rendszere, egyre több készülék figyeli az őszi közlekedést, a parkolást, és ezek mellett figyel biztonságunkra. 601 darab térfigyelő kamera van egyébként Nyíregyháza szerte. Úgyhogy talán egy kicsit nagyobb biztonságban tudhatjuk a srácokat. Csőtörés a Töldi utcán, itt hát a nyírtáfő szakemberei dolgoznak, feltúrták az aszfaltot, próbálják kijavítani a hibát. Ugye nyilvánvalóan a téli felkészítésre azért ők is mindennel is végeznek majd. Hát addig azért van még itt munka bőven gazdagon, csak 10 perc. Fél ötkor, ahogy lenni szokott, mikor és milyen és mennyi fényre van szükségünk. Ez az őszi napokban érdekes, mert egyre kevesebbet fogunk ebből kapni, sőt, hát ugye lesz egy időszak, amikor már 4 órakor sötét lesz télen, úgyhogy ide az infok mindenképpen fontosak. Fél öt!

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család. Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
1: A tankcsapdára zúztunk, aztán itt van már a csak 10 perc, hogy tehessünk egészségünkért a fény. Így az ősz közelettével egyre érdekesebb téma lesz, és látnunk kell, hogy azért a fény nem csak a testi egészségünkre, hangulatunkra is pecsétet nyom. Mikor és milyen és mennyi fényre van szükségünk? Ez a téma a következő percekben dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral. A közúti infók üzeneteit pedig továbbra is várom 33 33 103 9, és már is mondom, hogy mire kell még készülni. Jöjjönek is tömegközlekedés, egészen pontosan a MÁV részéről. Beszéltünk már korábban arról, hogy éjszakai zajjal járó munkálatok kezdődnek, egy nagyon komoly és egy nagyon nagyszabású vasútfejlesztés indul el, és a következő 10 évben ez várható. Éjszakai zajjal járó munkavégzés szeptemberben, és egy komoly listát talál a Debrecen Nyíregyháza Záhony vonalon, ahol ugye ez előre megtervezett munkálatokkal jár. Itt van például Kisvárda, Hármas út, megállóhely, Fényes Licke, Császárszállás szállás Nyíregyháza között, Újfehértó állomáson és Nyíregyháza állomáson, Tuzsír és Komoró között, Demecser és Pátroha között, szóval szépen ütemezetten mindenhol is lesznek munkálatok, mindenképpen tájékozódnia kell. A Best FM oldalán a cikket már megtalálja, csak 10 perc. Tegyünk egészségünkért!
0: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
3: perc. Mi változott meg az elmúlt 30 évben a biztosan az otthonainkban, hangzott el a tegnapi Csak 10 perc rovatban ez a megállapítás és ez a mondat. Dr. Móri Gyulát köszöntöm, meg a hallgatókat is. Szia, doktor úr!
4: Szervusz!
3: Tegnap megoldásokat ígértem. Nagyon jó mindig az a mondat.
4: Én is kíváncsi leszek.
3: Igen, mert jó az a mondat, hogy hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu-n keresztül. Régebben beszéltünk arról, amikor életmóddal kapcsolatos információs adások voltak, hogy milyen szuper hatással van az emberekre mondjuk egy sólámpa. És most ezt nem reklámnak vegyék, csak hogy időközben én azért beszélgettem emberekkel, és vannak olyanok, akik ezt használják, és tök jó pozitív tapasztalataik vannak. Ez nem tud hasonló hatást nyújtani? Ugye, hogyha nézzük, ugye két olyan ciklus van, ugye a lefekvés előtti időszak, mondjuk egy ilyen egy óra, akkor, amikor mondjuk nem kékfényre, hanem ilyen típusú, ilyen pirosas, narancssárgás fényre fogunk csukálni.
4: Igen.
3: És ha be tudod állítani, mert csak egy nagyon egyszerű időzítő kell hozzá, azt mondod, hogy te reggel 6 órakor ébredsz, akkor 5:50-kor ez úgy kapcsolódik a szobádba, és akkor ilyen pirosas, narancssárgás fényre ébredsz. És akkor
4: de az kell, neked reggel? Nem.
3: Reggel napfény kéne. Csak nincs télen napfény.
4: Na hát, akkor ezekről is beszélünk, de tegnap én lakásom, te lakásod, kinek a lakását szidjuk le szempontjából, kicsit elkalandoztunk, és nem tudtam bemutatni egy nagyon fontos kutatást, amit most szeretnék bemutatni, és aztán utána menjünk bele ebbe a mesterséges fény témába, mert szerintem nagyon jó, és nagyon-nagyon fontos, és rengeteg megoldást is kell mondanunk. De először mindenkinek most fel kell nyitni a szemét. És mindig azt mondod, hogy mert én te már nem tudsz meglepődni semmi. Azt gondolom, hogy most megfogsz, megint csak megfogsz. Én is meglepődtem, Tibi. Tehát, és azt bízom benne, hogy mindenki meglepődik. Na menjünk is bele. Ha a naptárban megjelölöd, hogy mennyi halálozás volt egy adott városban, országban, nagyobb területen, és az mikor volt, mikor történt, és nézed azt, hogy miben haltak meg az emberek, szívbetegségben, légzőszervi betegségben, vese problémában, vagy tüdőgyulladásban. Tehát itt azért lényeges ez, amit most mondok, mert fertőző és nem fertőző betegségeket is be kell venni ebbe a megfigyelésbe. És egy elképesztően furcsa, vagy most már így nem furcsa, de egy elképesztően jellemző képet fogsz kapni. Képzeld el, hogy a területeken egyforma az adott időszakokat összehasonlítva egyetlen időszakban van a halálozási maximum.
3: Hát gondolom, gondoltad volna? Sötét, szürke, téli időszak.
4: Így van, pontosan ez. Mindig körülbelül egy hónappal van az adott területen minimális fényt biztosító nap vagy időszak után. Tehát a legrövidebb nappal után. Ez nálunk egy ilyen december-január. Itt van a legtöbb influenza halálozás, a legtöbb szívinfarktus, a legtöbb bármilyen okból kialakuló halálozás.
3: De ennek lehetnek lelki okai is.
4: Ott van jaj, karácsony. Tudtam, annyira tudtam.
3: Igen, egyedül vagyok. Nincs a család mellettem.
4: Ezt mutatta be, sajnálom, vagy szerencsére, ezt mutatta be a tanulmány is, hogy halottaknak, hogy a Halloween, karácsony, volt ott minden, hogy a fertőző betegségek azért, mert karácsonykor összejönnek, találkoznak, stb.
3: Csak a sérülékenyebb a lelkünk ilyenkor.
4: Így van, ez igen. Igaz. Na, hát akkor ez egy magas. Tehát, na, oké, mert hogy

0: Ha mindenki gondolja végig, hogy akik olyan munkát végeznek, hogy mondjuk 12 óráznak, 6-tól 6-ig, több hónapot töltenek el úgy, Tibi, hogy nem látnak napfényt. Ugye beszéltük, hogy akkor van-e ideális időszak a napozásra, azt megbeszéltük, hogy reggel és délután a beesési szög miatt ugye a fény az laposabban jön a légkör több útra, ibolya sugárzás nyel el, és akkor innentől kezdve nem égsz meg annyira, tehát innentől kezdve ez egy jobb időszak az infravörös szempontjából is jó. Igen, délben van a legtöbb, de akkor az UV-ban is a legtöbb van. És kalap, sapka, tehát szombréró. Ott van a nagy napos területeken élő embereknek egy viselete. Tehát nem véletlenül tették a fejükre, és attól még maga egészségesek voltak, és a ruházat is minden megy, ezt te említettem azt hiszem éppen tegnap, tehát ez nagyon jó, hogy átmegy a ruházon, azaz az idős betegeket nem mesztelenül kell kitolni a ház elé, hanem nyugodtan ugyanúgy fog gyógyulni, akkor is, hogyha ezt ruhában tesztük meg, csak ez a 20 perc 20% legyen meg. No, de akkor menjünk még vissza egy kicsit a sólámpáthoz, mert itt rávilágítottál egy másik nagyon fontos összefüggésre, az pedig az, hogy eddig mindig azzal foglalkoztunk, hogy az infravörös fény hatása a mitokondriumra, ami mélyen megy be, stb. De van itt a, ha nem csak az egész testre, hanem a szemedbe jutó fényt nézzük, akkor tulajdonképpen annak a fénynek van egy belső órát állító hatása. Ez ugye azért fontos, mert ez nem a mitokondriumhoz kötődő, ez egy teljesen más. Tehát azt határozza meg a belső órát, hogy mit, mikor csinál a szervezeted, mikor alszol, mikor vagy ébren. Nagyjából 10.000 lux, ez a fényerősségnek a mértékegysége, a lux, tehát nagyjából 10.000 lux erősségű fénynek kellene bejutni valamilyen lámpából, hogy ezt a belső órát tudja állítani. Nos, te a sólámpáról beszéltél reggel, és ott mondtam, hogy hoppá, de reggel nem az kell. Reggel egy úgynevezett SAD a rövidítése. SAD lámpa, ez abban az angol kifejezésből jön, hogy ilyen évszakhoz köthető, évszak hozta elváltozások. Ez a SAD-nak a magyarázata, de az a lényeg, hogy SAD lámpa. Ez nagyon kiváló reggel. A sólámpa az nagyon kiváló este. Teljesen igazad van. Tehát így tudod a lakásodat rendbe tenni egészségi szempontból, ha fogod magad, és erről még akkor fogunk beszélni, mert már nem fog beleférni, de ha fogod magad, és sólámpákkal lakod tele a házadat, és egy bizonyos idő után, vagy egy bizonyos óra perc elérkezik az estében, és onnantól kezdve nem használsz ledet, hanem világítanak a sólámpáid, vagy legyen betekerhető sólámpa kis túlzással, de mindegy, az a hullámhossz az fontos. No, de reggel nem az kell. De reggel az a lényeg, hogy egy reggeli napsütéssel a azonos hullámhosszú fény ezekből a speciális lámpákból állítsa be az agyadban azt, hogy reggel van.
1: Mennyi idő kell erre?
0: Na ez az. Kell a 10.000 lux. És az a lényege, hogy a szemben nagyjából 3.000 lux óra fénynek kell, mennyiségű fénynek kell bejutni. Tehát ekkora fényhatás kell. Most abból csinálunk egy matematikai számítást, hogy van 10.000 luxos izzóm, az akkor egy óra alatt 10.000 lux órát világít, ebből ki lehet számolni, hogy ugye ennek a 30%-ára van szükség, nagyjából 20 perc alatt, ugyanaz, mint amikor kimész reggel a teraszra és nézegeted a napot. Ugyanez.
1: Azt nem értem, hogy bocsánat, de most nézek pont egy ilyen lámpát, mint hogyha venni akarnék. 10.000 lux, és akkor miért állítható fokozatmentesen a színhőmérséklet? Azt hittem, hogy ez már eleve úgy van beállítva, hát, ami nekem a legjobb lesz.
0: Így van, amelyik jó, az úgy van beállítva. Ezek megint azok az össze tákolt történetek, hogy ez mindenre jó, majd állítjuk a ide, meg a oda, és akkor a beteg meg fogalma sincs, hogy mit csináljon.
1: De amúgy van erre valami, hogy hány kelvinnek kell lenni annak a színhőmérsékletnek?
0: Igen, ez hajszál pontosan megvan. Ezért mondtam, hogy ez egy SAD típusú lámpa, amelyik nincs így összecicomázva, hogy mindenre is jó, mert még tulajdonképpen a vonal szőrödet is növeszti. Tehát ez nem. Ennek egy funkciója van, egy tartományban kell világítania 10.000 lux lux-ad, és onnantól kezdve az reggeli érdésed megoldása kerül.
1: De... 15-30-60 perc ilyenek vannak rajta.
0: Na, ezekről beszéljünk még holnap, mert ez már abszolút a megoldáshoz tartozik, és mindenkinek segíteni fog.
1: Oké, köszönöm.

0: köszönjük szépen. Tartsanak holnap is velünk. Szép napot neked. Szia.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Aztán akkor most nézzük, összesítettem üzeneteinket, mert hallgatóink küldtek, nézzük, hogy mivel segítjük egymást az utakon. Aztán már nem kell mondanom, hogy ilyenkor a suli kezdetével az iskolák, óvodák környezetében segít a rendőrség, na meg a polgárőrség a srácoknak, nekünk, hogy biztonságos legyen a közlekedés, de ezek mellett is látták hallgatóink a rendőröket egészen pontosan Kinizsipál utcán, ahol egyébként egy kis figyelem van. Hasonlóképpen készüljön rendőrökre a Szarvas utcán, méghozzá ott nagyjából az országzászló tér magasságában. A négyesen téglásnál többször szóltak már hallgatóink, hogy itt figyelem van. Ha a Debrecennek tart Bocskai kert belterületén, nem a Védánál, szintén figyelem. Rendőrök Szabolcsbák a Kossuth utcáján, és mindezek mellett ugye itt van a bújakerülgetés, a munkálatok mellett is rengetegen közlekedünk, óvatosságot kérek mindenkitől. Na meg észrevételeit, ha lát valamit, ossza meg velem, 30 33 303. Itt a Magnakum Laude, volna-e kedved? Mindjárt megtudjuk, hogy mire, közben pedig készülök, nézzük, mennyiért tankolhatunk. Már csak mi tudjuk.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: A legfrissebb hírek, ez a folytatás itt a Best FM-en. Előtte nézzük meg, hogy hogy állunk az üzemanyagok terén. Mindkét üzemanyag típusnál drágulást tapasztalhatunk. Az adatok szerint a 95-ös héttel a gázolaj 10 forinttal nőtt. Így az átlagárak a 609-et súrolják a benzinnél, 688-at a gázolajnál. Ez egyébként nagyon jónak mondható, erről már beszéltünk tegnap, illetve statisztikákat is hoztam. 98 dollár a Brent olaj hordonkénti ára, ez nagyon magas, és a mai napon volt ez 99 dollár is, majdnem 100 dollár. A forint 315-re javított, itt egyetlen egy forintot, de mégiscsak sikerült lefaragni a kettőnk különbségéből, ez is azért mindenképpen dicséretes. Holtankoljak.hu egyébként pedig, hát akárhogy is látnunk kell, hogy előbb-utóbb azért majd nyilvánvalóan a csökkenő kőolaj mennyisége miatt majd egyre inkább feljebb kúszik a kőolajára. Hát erről ennyit, holtankoljak.hu, itt vannak a kiegészítések, aztán jönnek a legfrissebb hírek, mesemondó verseny, ezzel foglalkozunk itt a városban, ahol megcsillogtathatjuk a tehetségeinket, javarészt a felső tagozatos korosztályig, de mindjárt hozom a részleteket.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Szeptember 11-12-13.
4: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitalspa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
3: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
4: Neked is ott a helyed.
5: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
6: Kineszil számítástechnika.
5: Technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
7: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
8: Hát a 80-as maratonra.
7: 80 kilométer?
8: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
9: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
10: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
11: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
10: Időszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
11: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
10: Nyírkem, az egészséges kert titka.
12: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
13: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
14: Visszaültek az iskolapadba a honvéd kadétok. Új táblák kerültek a Sarkantyú utcára. Szombaton ismét retróvéradás. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, következnek a részletek. Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját a nyíregyházi Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium, a Honvéd Kadét programban résztvevő tanulók számára. A program célja, hogy a diákok a civil tanulmányaik mellett megismerjék a honvédelem alapjait, miközben a mindennapi életben is hasznos tudást szereznek, számolt be a nyíregyházi televízió. A képzés 3 egymásra épülő, de különböző intenzitású szinten érhető el az országban. A nyíregyházi Honvéd Kollégium a legmagasabb szinthez tartozik, amely mindössze 3 másik városban érhető el az országban, Debrecenben, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen. A programhoz idén több mint 40 új kadét csatlakozott Nyíregyházáról. Új kereszttáblák kerültek ki a Sarkantyú utcára. A Kossuth és Dózsa-György utca közötti szakaszon mindkét irányból 30 km/h sebességkorlátozás lépett életbe, írja a nyíregyháza.hu. Az arra közlekedőket arra kérik, hogy ne megszokásból vezessenek és tartsák be a szabályokat. épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek rendhó véradást. Hétvégén az ország 32 pontján, köztük a nyíregyházi területi vérellátó intézetben várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az országos vérellátó szolgálat főigazgatója.
15: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány, most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
14: Meghosszabbították a határidőt, még péntekig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A 18 meghirdetett képzés között pedagógiai, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó szakok is szerepelnek. A jelentkezési lapokat a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani, részletek az nye.hu oldalon. Jobbára derült az ég jelenleg Nyíregyháza fölött, de hamarosan megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok is kialakulhatnak. A szél többször is megélénkülhet még a következő napokban is, emellett azonban szombatig emelkedik a hőmérséklet. Aznap 32 fok lesz a csúcs, de holnap is elérjük már a 30 fokot. Éjszakánként azonban már 20 fok alá hűl a levegő, a jövő héten pedig már napközben is általában 30 fok alatt maradunk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Ez már az utolsó közös óránk. 5 múlt egészen 5 perccel, ez újra a legjobbak listája. Best FM, Déken István vagyok, és hallgatjuk a folytatásként mindjárt a Black Eyed Peas dalát, Don't Lie, után pedig mesemondó verseny. Szerintem óriási ez a lehetőség. Mindjárt hozzam a részleteket.

Gee, de jó volt ez a dal, a Black Machine hozta, aztán már talán nem igazán a nyári időszakban, de érkezik az éget a nap Valmarral és a Manuellel, na meg Ed Sheeran Shivers dala is. Na, de előtte nézzük ezt a mesemondó versenyt, mely szerintem a srácoknak megcsillogtatni tudásukat, tehetségüket, vagy csak egyszerűen van ilyen affinitásuk. Akárhogy is, az ilyen tehetséget mindenképpen mutatni kell. A mesemondó verseny itt a Váci Mihály Kulturális Központban lesz, tehát messzire se kell érte utazni, lesz ez majd szeptember 30-án szerdán 10 órától, egészen pontosan az óvodásoknak, 3 és 6 éves korcsoportban, az alsó tagozatosoknak 6 és 10 éves korcsoport között, és a felső tagozat 10-14 év. Jelentkezni egy szabadon választhatott magyar népmesével lehet, amelynek hossza maximum 5 perc, úgyhogy itt azért gyorsan kell ám nagyot villantani. Tájékozódjon a Best FM oldalán, a jelentkezési határidőről mindenképpen beszéljünk, szeptember 25. Remélem mindent elmondtam. Jön a Valmarék csapata, aztán Ed Sheeran, és itt az átirat, az Embertelen dal 2020.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A Get Down a Backstreet Boys-zal az első komolyabb megnyilvánulása volt a bandának a 90-es évek közepén. Itt még csak megcsillogtatták, hogy mire is képesek ők is. Igazából a 2000-es évek elejé értek a legnagyobb dalok. How the Flow, a Tőlem ne, szintén egy óriási siker. Mindjárt hallgatjuk ezt és dúdolhatjuk ezt a dalt is, és nézzük a hulladék helyzetét. Saját autóval is bevéhető a hulladék az orvosi telephelyre, az építési, bontási hulladékoknak, ugye ennek elszállításának megvolt a menete, konténert kellett bérelni, aztán pedig majd valakit, aki elviszi, és nyilvánvalóan ennek költségei vannak, hát itt van egy kis változás, most már saját autóval is vihetjük a sittet, hogyha úgy tetszik, egy persze egy mérlegelés majd mindenképpen szükséges, így lehet majd kideríteni, hogy mennyi is az annyi, illetve mennyit kell ezért majd fizetni a lerakásért. Egy bőve tájékoztatót talál a nyíregyháza.hu-n, és érdemes is szerintem tájékozódni, mert az ember azért időről időre mindig belefut valami felújításba. A Fall the Flow jön, na meg a Body Rockers. I Like the Way, mindjárt hallgatjuk, lendületesen megyünk tehát tovább, aztán Ágnessel pedig a dúdolászás perccel jönnek. Most jó, mindjárt!

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

És előttem már a legfrissebb adatok, időjárásunk terén, a péntekre készülünk, és ide jönnek gondolatok. 13 fok a reggeli percekben. Egyre inkább érezzük, hogy a hajnalok hűvösebbek, míg most délnyugatias széllel számoljon, de ez ugye rövidesen majd átalakul, megfordul, és akkor még hidegebbek lesznek majd a reggel percei. 28 fok várható a péntekben csúcsértékként, nagyjából 16 órakor érünk ide, nagyjából 2 óráig, délután 2-ig felhők jönnek, egészen pontosan a reggelben borult idő, és egyre inkább felszakadozik a felhőzet, esőre készülnünk, nem érdemes, az éjszaka pedig csillagos lesz, úgyhogy nagyjából ilyen nagyon késő nyárias idővel számoljon, csapadék nélkül, és ez csak átmeneti. Szombatra várunk egy kettős fronti hatást, mely majd erős széllel, záporokkal érkezhet, aztán néhány nap kihagyás után csütörtöktől, jövő csütörtöktől megint lesz egy ilyen időszak, és akkor megint eshet, és folyamatosan csökken a hőmérséklet. 15-ére már csak 23 lesz a csúcsérték, és 10 fok a reggeli startnál, úgyhogy szépen lassan csúszunk lefelé a hőmérsékleti skálán, de hát ez így szerintem szeptemberben rendben van. Holnap 4-e, amikor is Rozália ünnepel, Tódorral, Idával, Mózessel, mindenkinek is boldog névnapot, jó ünneplést kívánok, és már hozom is Zsédát, az Eperholddal folytatjuk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka, mára zárul már a mókát, áram irány haza mindenkinek. Jó pihenést, kellemes időtöltés, jó kis night shift hallgatást kívánok. Dance dalokkal érkeznek a srácok a következő két órában, úgyhogy érdemes itt maradni minket hallgatni. 103.9 Best FM a késő délutánban is. Egyébként holnap újra találkozunk, a délutánban 2-től számítok figyelmére. Sajnos játékunk nem lesz, de én nagyon számítok figyelmére. Jó? Találkozunk tehát pénteken, Déken István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 11-12-13.
3: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitalspa, Jacuzzi Roadshow, Ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
2: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
3: Neked is ott a helyed.
0: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény, értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
4: Gazdák, kertulajdonosok, figyelem!
5: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
4: Védőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
5: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogassa.hu oldalon.
4: Nyírkem, az egészséges kert titka.
6: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
7: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsósok. Lengyelországban népszerűsítették Nyíregyházát. Bővült az állatpark zebra csapata. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Idén is ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsós általános iskolások Nyíregyházán. Csak nem 4000 kisdiák vehetett át korosztályának megfelelő tanszereket. Az önkormányzat 2014 óta biztosít ingyenes tanszercsomagot az alsó tagozatos tanulóknak. A támogatás nem szociális rászorultsághoz kötött, minden kisdiák jogosult rá, aki nyíregyházi székhelyű általános iskolába jár és állandó nyíregyházi lakóhellyel rendelkezik, olvasható a város honlapján. A füzetek és írószerek mellett rajzeszközök, vonalzók, ecsetek és egyéb az adott korosztály számára szükséges felszerelések kaptak helyet a csomagokban. Bielszkó Bialában jártak a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Munkatársai. Az elmúlt hétvégén helyi kulturális esemény keretében népszerűsítették városunk turisztikai kínálatát. A látogatók számára kóstolókat is tartottak, az érdeklődőket pogácsával, szilvás papuccsal és pálinkával is várták a turisztikai iroda munkatársai. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, egyre több lengyel vendég érkezik Nyíregyházára, és a lengyel vendégészakák száma is folyamatosan növekszik. A város turisztikai attrakciói különösen a nyári időszakban népszerűek. Tisztújító közgyűlést tartott az Örökösföld Újváros Polgárőr Egyesület. A tagság egyhangú döntéssel ismét bizalmat szavazott Dajka Zsolt elnöknek, így továbbra is ő vezeti az egyesületet, számol be a megyei szövetség. A közgyűlésen a résztvevők az elmúlt időszak eredményeit is értékelték, és szó esett a jövőbeni tervekről és a toborzás fontosságáról is. A program végén elismeréseket is átadtak. Új taggal bővült a Nyíregyházi Állatpark Alföldi Zebra csapata. Egy kis csődör látott napvilágot az Afrika panorámában. A párnapos zebra csikó születése után hamar lábra állt, és egyre magabiztosabban követi édesanyját, írja az állatpark a közösségi oldalán. A Nyíregyházi Állatparkban a látogatók több különböző zebrával is találkozhatnak. Az Afrika élővilágát bemutató kifutórendszerben alföldi zebrák és a Tarzan ösvényén grévi zebrák is élnek. Jobbára derült az ég jelenleg Nyíregyháza fölött, de hamarosan megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok is kialakulhatnak. A szél többször is megélénkülhet még a következő napokban is, emellett azonban szombatig emelkedik a hőmérséklet. Aznap 32 fok lesz a csúcs, de holnap is elérjük már a 30 fokot. Éjszakánként azonban már 20 fok alá hűl a levegő, a jövő héten pedig már napközben is általában 30 fok alatt maradunk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet elejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetők az evangélikus iskolában, még lehet jelentkezni a szakirányú továbbképzésekre, hétfőn lezárják a 36-os főutat. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Császná Korsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
3: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredményes munka, értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
2: Meghosszabbították a határidőt, még péntekig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A 18 meghirdetett képzés között pedagógiai, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó szakok is szerepelnek. A jelentkezési lapokat a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani, részletek az enyhe.hu oldalon. Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé, a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező utak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyíregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Róka-Bokori úton járnak majd. És most néhány szó az időjárásról. Megnövekszik a felhőzet, többfelé kevés csapadék is hullhat ezekben az órában Nyíregyháza környékén, de éjszaka eláll az eső, kiderül az ég. A szél időnként még megélénkülhet, hajnalban 15 fok valószínű, holnap pedig 30 fokig melegszik a levegő. Szombaton tetőzik a felmelegedés, akkor már 33 fok is lehet, aztán egy hidegfront pár fokos lehűlést, és újabb, bár nem jelentős mennyiségű csapadékot hoz térségünkbe. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Visszaültek az iskolapadba a honvéd kadétok, új táblák kerültek a Sarkantyú utcára, szombaton ismét retro véradás. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, következnek a részletek. Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját a nyíregyházi Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium, a Honvéd Kadét programban résztvevő tanulók számára. A program célja, hogy a diákok a civil tanulmányaik mellett megismerjék a honvédelem alapjait, miközben a mindennapi életben is hasznos tudást szereznek, számolt be a nyíregyházi televízió. A képzés 3 egymásra épülő, de különböző intenzitású szinten érhető el az országban. A nyíregyházi Honvéd Kollégium a legmagasabb szinthez tartozik, amely mindössze 3 másik városban érhető el az országban, Debrecenben, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen. A programhoz idén több mint 40 új kadét csatlakozott Nyíregyházáról. Új kereszttáblák kerültek ki a Sarkantyú utcára. A Kossuth és Dózsa-György utca közötti szakaszon mindkét irányból 30 km/h sebességkorlátozás lépett életbe, írja a nyíregyháza.hu. Az arra közlekedőket arra kérik, hogy ne megszokásból vezessenek és tartsák be a szabályokat. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján, köztük a nyíregyházi területi vérellátó intézetben várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az országos vérellátó szolgálat főigazgatója.
3: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
2: Meghosszabbították a határidőt, még péntekig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A 18 meghirdetett képzés között pedagógiai, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó szakok is szerepelnek. A jelentkezési lapokat a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani, részletek az enyhe.hu oldalon. Megnövekszik a felhőzet, többfelé kevés csapadék is hullhat ezekben az órában Nyíregyháza környékén, de éjszaka eláll az eső, kiderül az ég. A szél időnként még megélénkülhet, hajnalban 15 fok valószínű, holnap pedig 30 fokig melegszik a levegő. Szombaton tetőzik a felmelegedés, akkor már 33 fok is lehet, aztán egy hidegfront pár fokos lehűlést, és újabb, bár nem jelentős mennyiségű csapadékot hoz térségünkbe. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Like no other.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsósok. Lengyelországban népszerűsítették Nyíregyházát, bővült az állatpark zebra csapata. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Idén is ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsós általános iskolások Nyíregyházán. Csak nem 4000 kisdiák vehetett át korosztályának megfelelő tanszereket. Az önkormányzat 2014 óta biztosít ingyenes tanszercsomagot az alsó tagozatos tanulóknak. A támogatás nem szociális rászorultsághoz kötött, minden kisdiák jogosult rá, aki nyíregyházi székhelyű általános iskolába jár és állandó nyíregyházi lakóhellyel rendelkezik, olvasható a város honlapján. A füzetek és írószerek mellett rajzeszközök, vonalzók, ecsetek és egyéb az adott korosztály számára szükséges felszerelések kaptak helyet a csomagokban. Bielszkó Bialában jártak a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Munkatársai. Az elmúlt hétvégén helyi kulturális esemény keretében népszerűsítették városunk turisztikai kínálatát. A látogatók számára kóstolókat is tartottak, az érdeklődőket pogácsával, szilvás papuccsal és pálinkával is várták a turisztikai iroda munkatársai. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, egyre több lengyel vendég érkezik Nyíregyházára, és a lengyel vendégéjszakák száma is folyamatosan növekszik. A város turisztikai attrakciói különösen a nyári időszakban népszerűek. Tisztújító közgyűlést tartott az Örökösföld Újváros Polgárőr Egyesület. A tagság egyhangú döntéssel ismét bizalmat szavazott Dajka Zsolt elnöknek, így továbbra is ő vezeti az egyesületet, számol be a megyei szövetség. A közgyűlésen a résztvevők az elmúlt időszak eredményeit is értékelték, és szó esett a jövőbeni tervekről és a toborzás fontosságáról is. A program végén elismeréseket is átadtak. Új taggal bővült a Nyíregyházi Állatpark Alföldi Zebra csapata. Egy kis csődör látott napvilágot az Afrika panorámában. A párnapos zebra csikó születése után hamar lábra állt, és egyre magabiztosabban követi édesanyját, írja az Állatpark a közösségi oldalán. A Nyíregyházi Állatparkban a látogatók több különböző zebrával is találkozhatnak. Az afrikai élővilágát bemutató kifutórendszerben alföldi zebrák és a tarzan ösvényén grévi zebrák is élnek. Megnövekszik a felhőzet, többfelé kevés csapadék is hullhat ezekben az órákban Nyíregyháza környékén, de éjszaka eláll az eső, kiderül az ég. A szél időnként még megélénkülhet, hajnalban 15 fok valószínű, holnap pedig 30 fokig melegszik a levegő. Szombaton tetőzik a felmelegedés, akkor már 33 fok is lehet, aztán egy hidegfront pár fokos lehűlést, és újabb, bár nem jelentős mennyiségű csapadékot hoz térségünkbe. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

0: Há, mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben így szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új vezetők az evangélikus iskolában, még lehet jelentkezni a szakirányú továbbképzésekre. Hétfőn lezárják a 36-os főutat. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Két oktatási intézmény is új vezetővel kezdte meg működését Nyíregyházán. Szeptember 1-én az evangélikus nagytemplomban Keckó Pál, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába Kolosné Császná Korsolya főigazgatót és Pampuk Zoltán igazgatót. Keckó Pál hangsúlyozta, az evangélikusoknak nagyon fontos szolgálata a ma társadalmában, hogy az oktatáson keresztül is sokakat segítsenek.
3: Ezekben az intézményekben is nagyon sok más felekezetű, vagy akár olyan van, aki még egyházi kapcsolattal nem bír, vagy csak nagyon érintőlegesen. Úgy hiszem, hogy ebben a körülményben, mármint hogy van elég jelentkező, vagy meg tudnak telni ezek az osztályok, azt látják sokan, hogy azok a hagyományok, az a működés, ahogyan mi evangélikusok ezt megvalósítjuk, ez vonzó, ez érték, jó szívvel bízzák ránk a diákokat, gyermekeket, a szülők. Bízom abban, hogy ez az eredményes munka értékteremtés tud folytatódni, és valóban nem egyszerűen csak az evangélikus egyház, de a helyi nyíregyházi közösség javára is jól tudja betölteni ezt a küldetését ez a két intézmény.
2: Meghosszabbították a határidőt, még péntekig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A 18 meghirdetett képzés között pedagógiai, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó szakok is szerepelnek. A jelentkezési lapokat a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani, részletek az nye.hu oldalon. Hétfőn megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. A területen a simai főfolyás bővítése és burkolása vált szükségessé, a keletkező többletvizek biztonságos elvezetése érdekében. A rekonstrukció keretében a keresztező utak alatti átvezetéseket is átépítik, ezért az adott szakaszt teljes szélességében lezárják a forgalom elől. A tervek szerint egészen október elejéig tartanak majd a korlátozások, írja a nyíregyháza.hu. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok a Rókabogori úton járnak majd. És most néhány szó az időjárásról. Megnövekszik a felhőzet, többfelé kevés csapadék is hullhat ezekben az órában Nyíregyháza környékén, de éjszaka eláll az eső, kiderül az ég. A szél időnként még megélénkülhet, hajnalban 15 fok valószínű, holnap pedig 30 fokig melegszik a levegő. Szombaton tetőzik a felmelegedés, akkor már 33 fok is lehet, aztán egy hidegfront pár fokos lehűlést, és újabb, bár nem jelentős mennyiségű csapadékot hoz térségünkbe. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby?
0: Get free up the back and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.

0: az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.
1: Will you count me in?

0: Zenék. Változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
1: Best FM.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM. A Best FM.